Hamar, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, coca tussi, MDMA, duga.

0: Reklám.
1: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: A Vitapur Önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: Műsorajánló.
4: Pitzóna.
5: A Pannon Rádió életmódmagazinja.
4: Nem csak nőknek.
5: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
0: Pitzóna.

0: Mikán, depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
1: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: keverve, nem felrázva. Annon presszó.
1: 8 óra 20 perckor, jó reggelt, kellemes délelőttöt mindenkinek, aki itt van a 91,5-ön, és ha tehetitek, akkor maradjatok is velünk, mert sok-sok mindent készítettünk a számotokra egészen 14 óráig, de azon túl is, mert 14 óra után kezdődik majd a Fitzóna. Előtte azonban nézzük, mit kell tudnunk a mai napról. Szombat van, október 10-e, vagy mondhatnánk azt is, hogy 10-10-2026, ma Gedeonok ünneplik névnapjukat. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén kellemes 13 fokot mutat a hőmérő higanyszála, nincs hideg, főleg ha mozogtok, tehát hogyha mondjuk kerékpáron közlekedtek, mentek valamerre, vagy gyalog, akkor kifejezetten kellemes az időjárás. Ettől egy picit több lesz a mai nap folyamán, talán a 19-20 fokot is elérhetjük, és néhol csapadékra is lehet számítani. Ezt mondják az időjósok. Ami pedig a mai műsort illeti, a következő órában kapcsoljuk majd Kovács Géza klímakutatót, és ő majd elmondja, hogy tovább tart-e a vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár, ahogy szokták mondani, vagy már beköszönt az igazi ősz, hiszen ugye lassan itt vagyunk október közepén. Aztán az is ki fog derülni, hogy ilyenkor az őszi-téli időszakban melyek azok a leggyakoribb kutyus-cicus betegségek, amelyre oda kell figyelni. Aztán a Fitzónának van egy kihívás csoportja, ehhez egyre többen csatlakoz. Az egyik új csatlakozóval fogunk beszélgetni, Pataki Zolival. Ő fogja elmondani, hogy miért vesz részt egy ilyen kihívásban. Aztán lesznek ma egészségpercek és sok-sok jó zene, programok, információk és minden más. Ehhez kívánunk nektek jó vételt és kellemes időtöltést. Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni van ma veletek.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
5: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
4: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
5: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
4: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
5: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
6: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
7: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
8: Cirada Ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Pano Rádióban.
1: A Panopresszót pedig egy közérdekű információval folytatjuk. Szabadka Város Kommunális Ügyi Energetikai és Közlekedési Titkársága értesíti a lakosokat, hogy ma és hétfőn 7 és 17 óra között az útburkolaton végzendő felújítási munkálatok miatt teljesen lezárják az 51. hadosztály utcának a Milutin-Uszkókovics utcától a Jován Mikics utcáig terjedő szakaszát, illetve a Szabadka-Békova községi utat a Bám termináltól a Békovai körforgalomig, úgyhogy erre figyeljetek oda, hogyha ma vagy hétfőn arra közlekednétek.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel. Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A kötelékek többé nem fontosak nekünk, egy ideje már egymásról is elfeledkezünk, az egész rég nem

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Az óra végén pedig következzen egy mai program, amely már ráadásul folyamatban is van. Szabadkai Gyűjtők Egyesülete ma 8 és 14 óra között tartja meg a 91. régiségvásárát a Népkör Magyar Művelődési Központban. A rendezvényen mintegy 70 kiállító kínálja tárgyait Szerbiából és a környező országokból érkező gyűjtőknek és érdeklődőknek. A vásáron egyebek mellett festmények, ékszerek, régi könyvek, képeslapok, órák, kitüntetések, jelvények, fegyverek, bélyegek, pénzérmék, valamint ezüst, porcelán és néprajzi tárgyak tekinthetők és vásárolhatók meg. A látogatók saját régiségeiket is magukkal vihetik, amelyről a helyszínen szakértőktől kérhetnek értékbecslést, illetve eladásra is felkínálhatják azokat. A belépőjegy ára 100 dinár, amelyhez a látogatók egy alkalmi képeslapot kapnak. A kiadvány a Szabadkai Bácska Futballklub megalapításának 125. évfordulójára készült, és összesen 360 számozott példány van belőle. Tehát régiségvásár ma a Népkörben 8 és 14 óra között.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Do now.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon
2: mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra

0: Az oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Yeah!

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvénytere, valamint a Gourmandor Barbecue.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 9 óra 16 perc a pontos idő, és szombatonként ilyenkor Kovács Géza klímakutatót szoktuk kapcsolni, aki néha jó hírekkel, néha rossz hírekkel szolgál, de mindenképpen elmondja azt, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező egy hétben. Na most, hogy jó híreket kapunk-e ma, vagy sem, az hamarosan kiderül. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is. Hát aki várja az esőt, azok a mezőgazdaságnak jó hírek vannak, legalábbis erre a hétvégére, utána már nem, mert szárazabb lesz ismét az idő, ugyanis gyakorlatilag egy mediterrán ciklon közelít meg bennünket, és legközelebb lesz hozzánk a holnapi nap folyamán, illetve éjszaka folyamán, amikor a Dél-Adrián lesz a középpontja, és a csapadék zónája ma este már eléri térségünket is, tehát Vajdaság egész területét. Úgyhogy elég sok lesz a felhő, ma délután, a kora délutáni órákban átmenetileg lehet, hogy kicsit kisüt a nap, de gyakorlatilag sok lesz a felhő felettünk. Számottevő eső estig nem várható, de itt-ott lehet nagyon gyenge esőcske, pár szemerkélő esőcsepp jelentéktelen. A hőmérséklet 9 fokról 18 fokig emelkedik, tehát azt lehet mondani, tartja magát a sok éves átlaghoz. Este viszont megérkezik délnyugat felől a csapadékzóna, éjszaka, illetve egész, nem csak késő este, hanem éjszaka is, délelőtt is esős idő lesz, tehát gyakran ismétlődő jellegű esővel. Számottevő esőre van kilátás hosszabb idő után, úgyhogy ez a jó hír a mezőgazdaság szemszögéből. Ez a csapadék valószínűleg a délelőtt folyamán holnap megszűnik, de utána lassan-lassan felszakadik a felhőzet, úgyhogy vasárnap este már derűs lesz az éjszaka. A holnapi nap a sok felhő ellenére is azért 16 fokos hőmérsékletet hoz. Reggel nem lesz annyira hideg, ugye a sok felhő vége, 11 fok körül alakul a hőmérséklet. A légkörben, tehát ez a ciklon fokozatosan elvonul, és egy anticiklon, egy magas légnyomás alakul ki észak-nyugat felől, benyúlik egy ilyen gerinc, és ennek hatására egyre kevesebb lesz a felhő. Eleinte még azért hétfőn változóan felhős, természetesen már száraz időre van kilátás, élénkülő északnyugati széllel, és ez az északnyugati északi szél ez végig kísér szinte, legalábbis péntekig. Péntek környékén akkor várható átmenetileg más légmozgás. Addig viszont egyre több lesz a napsütés, mert erősödik az anticiklon hatása. Úgyhogy gyakorlatilag szerdán, csütörtökön felhőtlen időre van kilátás, nappal felélénkülő északi széllel. A hőmérsékletben gyakorlatilag nem lesz számottevő változás, egyedül a kedd esetleg lehet kicsit hűvösebb 15-6 fok körül, utána pedig állandósul a 17-8 fokos hőmérséklet, viszont a reggelek a hét derekán, tehát szerda csütörtökön frissek lesznek, akár fagypont közeli értékek is lehetnek, főleg ott a csütörtök néz ki a leghidegebbnek, plusz 2 fokkal, tehát jó csípős reggelekre van kilátás. A pénteki nap folyamán kicsit megváltozik az idő, annyira, hogy 1-2 fokkal lesz kicsit csak melegebb, olyan 19 fok körüli maximumok várhatók, és délkeleties szél lesz, de akkor utána jön hétvégén egy újabb gyenge hidegfront, amely nem hoz csapadékot, de megmarad ez a hát az átlagnak megfelelő hőmérsékleti idő, úgyhogy hosszabb idő után változékonyabb is, hát a szokásos időnek megfelelő hőmérséklet.
1: Őszi, igazi őszies
2: idő várható. Ami pedig a statisztikát illeti, hát itt azért voltak érdekes dolgok. 1975-ben, nagyon-nagyon régen, -2 fokkal, ez még mindig tartja ennyi éven át a rekordot. Egyébként 94-ben volt közel, -1 fok volt a hőmérséklet, tehát ritka azonban, október 10-én ritka azért, hogy fagy a reggeli órákban. Napközben a leghidegebb volt 1980-ban, ez is egy régebbi dátum, 8 fokkal, tehát hűvös volt, nagyon hideg volt, ez azért 10 fokkal hidegebb az átlagnál. A legmelegebb, az már szerényebb most már, ahogy haladunk ugye az ősz közepébe, mert meteorológiai ősz az ugye már októberben van. 26 fok volt három ízben is, 2001-ben, 2014-ben is, tavaly előtt 2024-ben ezek voltak a legmagasabb értékek. Tavaly a hőmérséklet, hát azt lehet mondani, hogy megegyezik a mostanival, körülbelül 11 és 18 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, tehát körülbelül ugyanaz, ami várható ma is. 100 évvel ezelőtt reggel 9 fok volt, napközben 23, tehát nagyon kellemes, és 15,5 liter csapadék hullott. A legtöbb eső esett ezen a napon 2021-ben, 18,8 liter, ez eddig a legmagasabb az utóbbi fél évszázadban. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, a hétvége, főleg a vasárnap első fele, meg a szombat éjszaka esős lesz, tehát meglehetősen sok csapadékra van kilátás, viszont utána stabilizálódik az idő és szárazabb, viszont meglehetősen hűvös időre kell számítani. A reggelek frissek lesznek 5 fok körül, illetve a hét derekán 5 fok alatti hőmérsékletekkel, tehát jó fel kell öltözni, napközben sem lesz túl meleg, és egyelőre úgy tűnik, hogy közeljövőben nem várható 20 fok feletti maximális érték, megmarad ilyen átlagos hőmérsékletű, igazi, ahogy mondta, őszi idő.
1: És ahogy ön is mondta, fel kell öltözni, megérkezett az ősz. Géza, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre áll, további szép napot és kellemes hétvégét kívánunk, halljuk egymást a jövő szombaton.
2: Így van. Köszönöm szépen, viszont kívánom.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
5: Műsorajánló.
6: Piac után. Ebéd előtt. Best of, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Az időjárás abszolút alkalmas egy jó kis kirándulásra, mondjuk a határon túlra is Magyarországra, de mi a helyzet az átkelőknél, már is mondom, tehát hogyha a Horgos egy röszke egynél szeretnétek átmenni, akkor arra készüljetek, hogy több mint fél óra a várakozási idő, és csak nem ennyit kell várakozni a Horgos 2 röszke 2 átkelőnél is, viszont a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Ha viszont Magyarországról érkeznétek hozzánk, akkor a Röszke egy Horgos egy átkelőnél legalább egy órát kell várakoznotok, a Röszke 2 Horgos 2-nél is több mint fél óra a várakozási idő, és ugyanennyit kell várni Tompa, Kelebia és Ásotthalom, a Királyhalom átkelőknél is. A többi határátkelő helyen viszont nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Ha van infótok, jöttök, mentek, ott vagytok a határon, írjátok meg és küldjétek a 063-621-605-ös SMS számra.

0: programajánló.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Három rövid aktuális információval érkezem. Most nem változnak a következő hét napban sem az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin literenként 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül. Így az autósok a múlt heti árakon tankolhatnak tovább. A szerb kormány eközben újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárakra nehezedő terheket, és hozzájáruljon az árak stabilizálásához. Novák Djokovic egyetlen hét alatt a csúcsra ért, majd korán búcsúzott, ugyanis Pekingben három top 10-es játékost, Alexander Zverevet, Daniel Medvegyevet és Alex de Minort legyőzve megszerezte pályafutása 102. torna győzelmét Sanghajban, viszont már az első fordulóban kiesett Hubert Hurkacz ellen. A vereség a világranglistán is visszaesést hoz, így a szerb klasszis várhatóan a 11. helyre csúszik. A torinói ATP világbajnokságért folyó versenyben azonban még a 9., ami Jannik Sinner szezonjának lezárása miatt jelenleg elegendő lehet a kijutáshoz. A helye ugyanakkor nincs biztonságban, ugyanis Alex de Minor mindössze 110 ponttal van mögötte, Taylor Fritz hátránya pedig 350 pont. Djokovic a tervei szerint már csak a párizsi mestertornán indul, ahol akár 1000 pontot is szerezhet. Szabadkán és környékén jelenleg most 14 fokot mutat a hőmérő higanyszála. A legmelegebb órákban ma elérhetjük akár a 19 fokot is.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amely... Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová...

0: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel. Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a választói névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán az upit.biratskispisak.gov.rs címen tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Október 2. szombatja a szerb donáció és transzplantáció világnapja. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a szervadományozás súlyos betegeknek adhat új esélyt az életre. Szerbiában 2025-ben 20 elhunyt donor felajánlott szerveivel 63 szerv átültetést végeztek. Ezek között 34 vese, 12 máj és 17 szívátültetés szerepelt a szerb parlamenthez benyújtott hivatalos kimutatás szerint. A szerbiai egészségügyi minisztérium adatai alapján 2026 első 5 hónapjában 17 donor segítségével 71 betegnél hajtottak végre transzplantációt. A júniusban közölt tájékoztatás szerint ugyanakkor még 1228 ember várt átültetésre az országban. A Magyarországon élő fiatalok jelentős része küzd lelki nehézségekkel, terül ki az IDEA intézet friss felméréséből. A kutatás szerint a 14 és 19 év közötti fiatalok 37%-a gyakran, vagy szinte minden reggel szorongva kezdi el a napját. A felmérés arra is rámutat, hogy a fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, különösen a 16 és 19 év közöttiek vannak veszélyeztetett helyzetben, a lányok körében pedig kedvezőtlenebbek az eredmények. Az anyagi nehézségek és a családi, illetve kapcsolati problémák szintén ronthatják a fiatalok jólétét, azonban a legnagyobb stresszt az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a továbbtanulással és a pályaválasztással kapcsolatos döntések jelentik. A megkérdezettek 57%-a arról is beszámolt, hogy az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazás érte őket. Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krájevóból induló járatokra is vonatkozik. A szerb nemzeti légitársaság közlése szerint a promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket.
2: Sport.
4: Novák Djokovic egyetlen hét alatt a csúcsra ért, majd korán búcsúzott, ugyanis Pekingben három top 10-es játékost, Alexander Zverevet, Daniil Medvegyevet és Alex de Minaurt legyőzve megszerezte pályafutása 102. torna győzelmét. Sanghajban viszont már az első fordulóban kiesett Hubert Hurkacz ellen. A veresség a világranglistán is visszaesést hoz, így a szerb klasszis várhatóan a 11. helyre csúszik. A torinói ATP világbajnokságért folyó versenyben azonban még a 9., ami Jannik Sinner szezonjának lezárása miatt jelenleg elegendő lehet a kijutáshoz. A helye ugyanakkor nincs biztonságban, ugyanis Alex de Minaur mindössze 110 ponttal van mögötte, Taylor Fritz hátra

0: aránya pedig 350 pont. Djokovic a tervei szerint már csak a párizsi mestertornán indul, ahol akár 1000 pontot is szerezhet.
1: Időjárás.
0: Kedves hallgatóink, Szerbiában ma többnyire felhős időre kell számítani, délutántól pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor zivatar. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Panumbresso a Facebookon is.
1: Welcome to Panum Radio.
2: Ebben az órában majd a házi kedvencekkel fogunk foglalkozni, a hűvösebb, nyírkosabb időjárás, a paraziták szezonalitása és az immunrendszer kihívásai miatt ilyenkor bizonyos egészségügyi problémák gyakrabban fordulnak elő a házi kedvenceknél. Hogy mire figyeljünk és melyek ezek a problémák, az hamarosan, tehát ahogy említettem, kiderül, kapcsoljuk majd hamarosan Baki Gorán állatorvos, tartsatok velünk a folytatásban.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Programajánló.
6: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Az őszi időszakban a hűvösebb idő, a korai sötétedés és a természet változásai miatt a házi kedvencek különleges gondoskodást igényelnek. Mire kell odafigyelni, milyen tünetek jelentkezhetnek, és melyek azok a tipikus őszi-téli betegségek? Kérdezem a többi között dr. Baki Garán állatorvost, akit köszöntök a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm a Pannon Rádió hallgatóit. Hát igen, sajnos beköszöntött a tél, ma reggel is már bírtuk mindannyian észlelni, és ahogy mink is felkészülünk, ugye elővesztjük a vastagabb kabátok, téli ruházatot, ugyanúgy el kell készülni ugye az állatokkal is. Főleg azok, akik kint vannak, ugye az udvarban, még minden, figyelnünk kell arra, hogy megfelelő helyet biztosítsunk neki. Szóval lehet kutyaház, lehet macskaház, de ugye vannak házi állatok is, birkák is, csirkék is, madarak is, ugye akkor kell nekik egy ilyen helyet elkészíteni, ahová ők elbírnának menni, hogy meghúzzák magukat, és viszont úgy, ugye, ahol ők aludni is bírnak, és hogy ott melegebb legyen. Figyelni kell arra, hogy az ablakokat halljen is tál. A házakon mindig szoktak is télire tenni, mint egy függöny, hogy ugye amikor a kutya bemegy a házba, hogy ő fölbírja melegíteni, mi legyen nyitva az a bejárat, mert akkor gyorsabban kihűl a ház. Nagyon fontos az a dolog, hogy megállapítsuk, hogy milyen kutyának milyen kutya ház kell. Mert ugye, hogyha most fogunk egy tacskót, és betesszük egy olyan házba, ami nagyon nagy, egyszerűen nem bírja azt átmelegíteni a testével, úgy, hogy a kutyaház olyan kell, hogy legyen, hogy arányban legyen a kutyával. Szóval olyan a nyitás, olyan, hogy ő bebírja menni, megbírjon fordulni, és körülbelül mindig azt szokták mondani, hogy ugye az a nyílás olyan magas kell, hogy legyen, mint amennyire a mar magassága a kutyának, hogy ugye ő azon a nyíláson beférjen a házikójába. A házikóba bírunk tenni szalmát, de aztán nagyon figyelni kell arra, hogy egészséges, friss szalma legyen, azért, mert ha véletlenül dohos, vagy hogyha van penészes a szalma, az még többet nagy baj bír okozni, mert ugye a kutyába belefekszik, ő szuszog, és a spórák bebírnak menni a gombáktól a légzőszervibe, és ottan letelepedni. És az nagyon nagy baj, mert ugye ilyen gombák, tüdőgombás megbetegedésére nagyon kicsit bírunk hatni, mert a gyógyszerek, amit behagyjuk nekik, nagyon kevés mértékben szívódnak föl a vérkeringésbe, de az nem olyan, mint hogy a bőrön legyen, és akkor ugye bekenjük egy krémmel, és az direkt a krém a gyógyszer hat rá. Azért nagyon figyelni kell, hogy friss és egészséges szalma legyen. Az mellette most már rengeteg fekvő ágy, fekvő párna van, amit szintén bebírunk tenni, de azt is időről időre ki kell venni, kirázni, figyelni, hogy nem-e vizes, mert akkor még nagyobb probléma lehet. Macskákat mindig találnak valahol, ugye búvó helyet, és nagyon szeretik az ilyen kartondobot, aminek ki van vágva egy kis bejárat, hogy abba bebújjanak. De az a fontos, hogy az állat bírjon olyan helyre menni, ahol a széltől védett lesz, és ahol nem fog megázni, ha esik az eső, vagy esik a hó. Ugyanakkor tudjuk, hogy rengeteg állat van most, ami már ugye szobában kisölebb macskák vannak, amik szobában, házban tartózkodnak. Na, itten ősszel először is nagyon fontos a szörvetük. Szörvetet rendbe kell tenni, mert hát ugye az nekik egy úgymond kabát. Szóval az a fontos, hogy ki legyen fésülve, ha véletlenül be van csomósodva a szörzet, akkor ugye elvinni kutyakhoz nekik állva. Ugyanúgy nem jó ilyen őszi időben, még téli időben nagyon sok szőr, hogy legyen a mancsán. Azért, mert az mind átvizeződik, és akkor sok idő kell, hogy az megszáradjon. Ugyanúgy, amikor van a hó, amikor az állat sétál, ugye kint szabadon az utcán, forrászon meg minden, ráragad a hó, megfagy, és ilyen kis jeges kockák, jegrészek lábinak ragadni a lábára, és az hűteni fogja. Azért nagyon fontos, hogy a mancsát és a több szőr többzetét szépen, hogy ami a több szőre, azt levágni. A macskák ugyanúgy, most ez az időtáj van, mindenki most mondja, hú, de sokat hullasszák a szőrüket, hát ez normális is azért, mert most lassan a macskák, a kutyák vedlenek, ugyanúgy a többi házi állat is, még a madarak is szintén, és ugye eldobják ezt a nyári ruhát, és fölveszik a télit, ami sokkal dúsabb, sűrűbb szokott lenni, és rá kell készülni a tulajdonosoknak arra, hogy ez legalább egy hónapot vesz igénybe. Az egész folyamatot bírjuk gyorsítani fésüléssel, vagy ugye amikor megfürdetik a kutyát, macskák azt nem nagyon szeretik, de utána vannak már ezek a úgymondván szárítók, és ugyanúgy az embereknek a hajszárító létezik kutyának is, és kibírják fújni az alszőrzetet és a szőrt, hogy az rugalmas, szép legyen, és védje az állatot a hidegről. Mostan még, igaz, hogy most csak most ősz van, de sosem szabad elfelejteni télen, az nagyon nagy baj lehet, mert ugye főleg a városban, de még ugye a járdán is sózzák mindenféle vegyszerrel, hogy ugye olvadjon el a hó, és ne legyen jég az úton, meg a járdán. Na most, nem szabad elfelejteni, hogy ez még végsősorban valami, ugye, kémiai anyagok, amit irritálni bírják, mert én cipőben járom, és irritálni bírják a bőrt, meg a szőrt a lábán. Azért, amikor városban vagyunk, és tudjuk, hogy ezt folyamatban van ugye az útsózás, mindig ajánlatos, amikor a tulajdonosok elmennek ugye a lakásba, vagy a házba, hogy legjobb volna letusolni a mancsokat, hogy az mind lemenjen, vagy bár vizes rongyal jó áttörülni, hogy minél több vegyszer vegyünk le, mossunk le a mi kedvencüknek a lábáról. Mikor ilyen ősz van, akkor azt is nem szabad elfelejteni, hogy kint hidegebb van, az állatoknak, a kedvenceiknek több élelemre van szükség, de hát ugye is akkor mondják, hogy nem rengeteget, de legalább egy 10%-kal több ennivalót adjunk az állatnak, a kedvencüknek, mint eddig a évet, mert ugye most már az éjszakák hosszabbak, a nappalok rövidebbek, és jön, eddig jók voltak a kinti hőmérsékletek, de ugye, ahogy most már megy lefelé a hőmérséklet, több eledel kell az állataiknak, hogy föntartsák a saját test hőmérsékletüket.
1: Ami a betegségeket illeti, van-e olyan tipikus őszi, téli betegség, amire azért oda kell figyelni, vagy hogyha betartjuk ezeket a szabályokat, amiket az imént elmondott, akkor egészségben tudjuk őket ebben az időszakban is?
2: Igen, hát igen, vannak, itt a leginkább a légzőszeri megbetegedések szoktak. Ugye, mert nyírkossabb valamennyire, vizes az idő, hidegebb, és amikor ugye az állatot kivezessük pórácon, ugye kutyát sétáltatni, akkor itt nagy levegőváltozás van, mert ugye mégis az a házban, vagy a lakásban olyan 20 körül fok van, és ugye reggel, amikor kiviszik a kiskutyát, hogy elvégezze a dolgát, hát ugye kint, akkor már lehet 4 fok, 5 fok is csak, és épp azért az a fontos, hogy amikor kimegyünk a tulajdonosnak, a kedvencével, hogy nehogy mindjárt elereszte, hogy kezdjen rohanni, szaladni, hogy ne tele szívja magát azzal a friss, hideg levegővel, hanem legalább egy 5 percet pórázon sétáltatni, és akkor esetleg a kutyát elereszteni, ugye, hogyha vannak olyan helyek, ami megfelelő neki, hogy ő bírjon szaladdálni, vagy ugye most már vannak ilyen parkok, kutyaparkok, ahová ki lehet vinni őket. Szóval az a fontos, hogy melegből, mikor kimegy a hidegre, ne szívja magát tele nagyon hideg levegőbe, hanem csak sétáltatni, hogy ő szépen lassan szuszogjon, és ezek a problémák szoktak jelentkezni. Lehet észrevenni azok is, például, hogy mert a macskák azok mégis szabadabbak, azok maguktól mennek, hogy most már hogy jön ez a hidegebb idő, hogy ők is ugye reggel kikéreckednek, de azért este felé már jönnek be, és inkább bent akarnak maradni, ugye bent aludni, mert melegebb van. Szóval a légzőszervi utakra ez az idő valamennyivel ugye veszélyesebb. Ugye most már kevesebb a szúnyog, már kullancs is nincs annyi, de viszont sosem nem szabad elfelejteni, hogy a kullancsok igen, hogy mostan ebben az időszakban ugye szúnyogok már el is tűntek lassan. Ez nagyon fontos, hogy amit szoktunk beszélni mindig a szívférgességről, mert a szúnyogok terjesztik. És mostan mégis valamelyik féleképp a tulajdonosok is lazábbak lehetnek, mert szúnyogok nincsenek. De viszont nem szabad elfelejteni a kullancsokat, mert a kullancsok azok igaz, hogy ők is most nyugodtabbak, és ritkában van kullancs által terjesztett betegség a kutyáknál. De tudja, amikor fölmegy a hőmérséklet, és napközben 20 fok van, és van azért, ha valamelyik kullancs, aki felébred, és keresi a prédát, akire rámegy, és vért szív. Egyszer volt, nagyon érdekes eset volt, hát ugye december hónap volt, kint hó volt, nagyon hideg volt, és egy kutya jött, és minden klinikai tünetek megvoltak, ugye a kullancs által terjesztett betegségek, a babeziózisra is. Nekünk az nagyon furcsa volt, de nagyon, ugye 40 fokos volt a láb a kutyának, a vizelete véres volt, nem akart enni, rossz kedvű volt, levert volt a kutya, és ugye kérdeztük, hogy ez nem normális, december hónap kint hó van, meg minden, de viszont mit mondottak abban? Igen, de tudjátok, mi van nálunk? Az, hogy a kutya ház a kazánházba alszik. És ugye a kazánházba meleg volt, ők oda bevitték, meg a mellékhelységbe, ugye a tűzére valót, és ahogy ottan fűtve volt, egyszerűen meleg volt, a kullancs fölébredt, és megtalálta a kutyust. Úgyhogy azért mondom ezt, hogy mindig minden figyelembe kell venni. Mert igaz, hogy kevesebb a lehetőség, hogy az állat lebetegedjen, de hogyha felmennek, napközben 20 fokok is lennek, azért mégis ébren kell lenni.
1: Doktor úr, nagyon-nagyon elmondott mindet, nagyon szépen érthetően, mi köszönjük szépen, hát oda fogunk figyelni a hallgatókkal egyetemben a házi kedvencekre is, mert ugye igaz, ahogy ön is mondta, hogy jött a hűvösebb idő, a kullancsok alszanak, de azért más betegségek ilyenkor jelenhetnek meg, és természetesen ősziesítjük majd a fekvő helyeiket is, hogy minél tovább legyenek egészségesek, és minél kevesebb problémánk legyen velük. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, egy következő témában ismét keressük majd, és kívánunk további szép napot, kellemes hétvégét.
2: Köszönöm szépen én is önöknek, és a tisztelt hallgatóknak szép további napot, és szép hétvégét ugyanúgy kívánok. Viszont hallásra,
1: minden jót! Viszont hallásra, minden jót!

támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkó részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551

0: Bízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyhoz képest. Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimović, a szerbiai gazdasági kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertéspestis miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változása is hozzájárult. Szerbia sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fedezi, a többit az EU-ból importált, feldolgozásra szánt, mélyfagyasztott hússal biztosítja. A hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnának külföldről malacokat hízlalásra, ami átmeneti segítséget jelenthetne hazai malactermelés növeléséig. Az élő súly kilogrammonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A hízósertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árrések, valamint az energia, a szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. Véres verekedésbe torkollott egy gyerekszületésnap Belgrádban. Az ünnepelt édesanyjának jelenlegi párja késsel támadta a gyermek apjára, egy eldobott tányér pedig a pincért találta fejbe, írja a Blitz. A családi ünnepségen a gyermek szülei mellett az édesanyja jelenlegi párja is részt vett. A lap értesülései szerint a két férfi között már régóta feszült volt a viszony, az indulatokat pedig akkor szabadultak el, amikor este 10 óra körül kioszták a születésnapi tortát. Az anyja párja állítólag felkapta a tortát, és a vendéglő elé dobta. Ezután szóváltás, majd verekedés tört ki közte és a gyermek apja között. A dulakodás során a férfi kést rántott és megtámadta az apát, akinek a jobb alkarján vágott sérülés keletkezett, és eltört a jobb keze. A káoszba az édesanyja is bekapcsolódott, felkapott egy tányért és elhajította. A tányér a pincért találta fejbe, aki azonnal orvosi segítséget kért. A késes támadás gyanúsítottját őrizetbe vették. Lezárta az Egységes Választói Névjegycéget az október 25-i előrehozott parlamenti választásra szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a választói névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. Polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán az upit.biratskispisak.gov.rs címen tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetéges községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyét. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krajevóból induló járatokra is vonatkozik. A Szerb Nemzeti Légitársaság közlése szerint a promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket.
1: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 14,5 fok van, Szerbiában ma többnyire felhős időre kell számítani, délutántól pedig egyre több helyen várható eső, sej zápor, zivatar. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

When I was young, I fell in love.

0: Reklám. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
2: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
4: Programajánló.
5: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el, a világot hajtja

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Minden nap elveszett, amelyben legalább egyszer nem táncoltál, mondta Friedrich Nietzsche. Vendégünk Szeles Béla táncoktató, akit köszöntök sok szeretettel. Szervusz!
2: Jó napot, szia!
1: Amikor valaki valamit olyan szenvedéllyel csinál, mint te mondjuk a táncoktatást, akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy mikor és hogyan lépett be az életedbe a tánc. És nem tegnap volt nyilván.
2: Hát igen, ez egy régi történet. Én abban az időben még úszó gyerek voltam. És voltunk egy nagy versenyen Szlovéniába, és ott egész jól sikerült a szereplésem, és este mentünk egy ilyen vacsorára, ami után volt egy tánc alkalom, tehát élő együttes, és mindenki táncolt, és engem is fölkértek táncolni, akkor még ilyen 13 éves voltam nagyjából, és én nem tudtam táncolni lépést se. És hát nem is tudtam, hogy mit csináljak, és így húztak kifelé a lányok, és Gyuri bácsi csak így megindított, és már kint voltam a táncparkette, és ott egészen kellemes volt a hangulat, viszont én esetlenül éreztem magam. Aztán jöttek a lassú zenék, akkor épp összeölelkeztem egy hölgye vagy egy lányjal még abban az időben, és egyszer csak valaki kopogtat a vállamon, és gondolkodok, hogy hát most mi történik. Hát, hogy Gyuri bácsi mondja, idő van, megy a vonat, megyünk haza. És akkor hazafelé eldöntöttem, hogy bármi történik, én tánciskolába elmegyek, és meg tudok táncolni. Ne égjek már így minden alkalommal, hogyha lesz ilyen táncmulatság az életben.
1: Ez akkora hatása volt az életedre, hogy akkor ez így el is döntötte, hogy te a tánccal fogsz elsősorban megtanulsz táncolni, aztán pedig a táncot fogod oktatni?
2: Hát igen, akkor még csak az volt, hogy én megtanulok táncolni, tehát ez volt az elsődleges, hogy jól érezzem magam az ilyen társaságokban, hogyha történnek ilyen események, és a bátyámmal elkezdtünk tánciskolába járni, én voltam 13, ő 14, a következő legfiatalabb az 20-21 éves volt. Tehát ilyen kicsik voltunk, de termetre az elég szép nagyok, és akkor befogadtak minket a csoportba, úgy kezdődött az én táncos világom.
1: Tehát akkor az úszásból így lett végül a tánc, a nagy
2: igen,
1: szerelem.
2: Igen, igen.
1: Mi az, amit te kaptál a tánctól? Tehát mit adott neked, és mi az, amit szeretnél ezáltal továbbadni, hogy te táncoktatással foglalkozol?
2: Hát a tánc az egy olyan alapvető dolog az emberi életben, már ezért őseink is sokat táncoltak. Az egy a kapcsolatok, most nem csak párkapcsolat, hanem egyébként is emberi kapcsolatok. Tehát az, ahogy tudunk kötődni a másikhoz. Ha fiatalokról beszélünk, akkor hogy közelítsenek a fiúk a lányokhoz, hogy meg szabad fogni a kezét, hogy szabad hozzászólni, szabad együtt mozogni, közös célért tenni valamit. Tehát ez egy olyan dolog, ami most ez a telefon, meg ez a Covid óta nagyon elhúzta a fiatalokat. Tehát ez egy lehetőség arra, hogy egy jó zene mellett, egy jó kis mozgás mellett, ugye fizikai mozgásra is szükségünk van, egy élvezetes dologgal tegyük az egészségünkért például. Meg hát a szociális kapcsolatok, ez nem utolsó dolog.
1: Mert ugye a tánc az tulajdonképpen jó testmozgás is, és nem utolsó sorban akár kalóriákat is lehet vele égetni, tehát fogyni is lehet vele akár, hogyha így közelítjük meg a dolgot.
2: Igen, hát még nagyon komolyan csináltam, addig egész vékony gyerek voltam, akik ismertek fiatal koromban, én egy ilyen elég nátszál magas táncos voltam, akkor még napi több órát táncoltunk rendszeresen. Engem sokszor hívtak, hogy menjünk edzőterembe, meg csináljunk valami jót, és akkor én elgondolkodtam, hogy ez a hideg súlyokat emelgessem, hát táncoltak lányokkal, akik mosolyognak, akik jól érzik magukat, és egyébként annélkül, hogy bármilyen fáradtságot vagy terhelést éreznék, én egy táncesténél leizzadok, három pólót cserélek, tehát úgy táncolunk, úgy csináljuk meg a napi fizikai mozgást, hogy ez szinte jól esik, tehát nem egy kötelesség, nem egy valami, amire rá kell magam erőttetni, hogy megcsináljam. Ez egy nagyon jó dolog az életben.
1: Hát végül is, ha jobban belegondolunk, túlsúlyos táncossal nem is nagyon találkoztunk még.
2: Hát azért nekem is már több van, még most egy kicsit fokozni kell a tánclépéseket, az biztos. Egyébként a túlsúly is nem zavar a táncba. Tehát én táncoltam olyannal is, akinek a szemmel láthatóan a fizikai súlya sok volt, viszont táncban nagyon könnyedén táncolt, és van, aki vékony és nehéz vezetni. Tehát ez egyáltalán nem függ attól, hogy valaki vastagabb vagy vékonyabb a tánctéren. Tehát mindenki, aki megtalálja saját mozgását, saját dinamikáját és figyel a partnerére, az biztos, hogy jó táncos lesz.
1: És ha valaki azt mondja neked, hogy én két ballábas vagyok, vagy nincs ritmusérzékem, akkor te ezt elfogadod, vagy nincs olyan személy, akit nem lehet megtanítani táncolni?
2: Hát én ezt úgy mondanám, ez olyan, mint a matematika. Van, akinek könnyebben indul, van, akinek nehezebben, de megtanulni mindenki meg tudja legalább az alaprészeket. Nem mondom, hogy mindenkiből lehet versenyző, meg győztes a világbajnokságon, mert ugye az egy egész más életritmus, de az, hogy ő élvezze a táncot, hogy az emberek szeressenek vele táncolni, mert ugye ez is egy nagyon fontos dolog, ezt mindenki el tudja érni. Tehát itt nincs olyan, hogy valaki nem tudja megtanulni. A ritmus ugyanez. Tehát nagyon sokan látom sajnos még mindig, hogy ritmuson kívül táncolnak a fiatalok, már az idősebbek is, ez nincs kivétel, de azt is meg lehet tanulni. 10-15 perc alatt, ha valaki figyelmes, akkor el tudom neki mondani, hogy hogy fog ritmusra lépni, és utána nincs probléma.
1: Tehát alapvetően mindenkinek van ritmus érzéke?
2: Érzéke nincs, de füle van. Tehát, hogy hallja, amit mondok, akkor meghallja, hogy hol a ritmus, megmondom, hogy hova kell lépni, és akkor ugyanúgy megtanulja, mint a matekot a másik, akinek nincs ahhoz érzéke.
1: Ugye felnőtt oktatással is foglalkozol, erről fogunk beszélni, de végzős diákok felkészítésével is foglalkozol, ami egy egész különleges feladat. Ugye ők a keringő és a nyitó táncot szokták táncolni, és erre készített fel a fiatalokat. Ez egy különleges dolog, és nyilván a számukra is az.
2: Igen, hát volt, és van is egy ilyen szokás. Most egyre nehézkesebb újra csak megindulni itt a Covid után, mert előtte nagyon rendszeres is volt ez az egész, és nagyon nagy volt az érdeklődés is. Hát tulajdonképpen azt annak az apropóján indult el ez az egész, hogy az első báljuk legyen a fiataloknak, még mielőtt kimennek a nagybetűs életbe, tehát a középiskola végzősként, hogy táncoljanak egy szép bemutatót, gyönyörű szép ruhákba, kellemes környezetbe, vidám hangulatba. És ez egy nagyon jó élmény a fiataloknak. Ugye az első órára kicsit úgy húzózkodnak a fiúk, hogy na hát ez a tánc, ez nem olyan fiús dolog, meg mit tudom én, 34 órán ki se lehet zavarni őket már. Tehát jobban szeretnek oda járni, mint a lányok, meg mikor lesz még, meg hol lehet még, meg ilyesmi, tehát nagyon, nagyon oda vannak érte egyébként.
1: Mennyi időbe telik, mire a végzősök megtanulják a táncot?
2: Hát a végzősöknek általában 2 hónapjuk van, heti egyszer vagy kétszer találkozunk, most attól függ, hogy milyen tempóba tudunk menni, és az alatt egy koreográfiát meg lehet tanulni szépen. És egyébként én nem csak koreográfiát tanítok, hanem azt a táncot ők egyébként szabad táncként is tudják alkalmazni, tehát nem egy konkrét figura sort fognak kapni, hanem előbb megtanuljuk az összes figurát, megtanuljuk azokat összerakni, és utána csak összerakjuk egy sorba, hogy jó nézzen ki a színpadon is.
1: Milyen a hozzáállása a mai fiataloknak, vagy a mai generációknak ezekhez a táncokhoz, amelyeket te oktatsz?
2: Hát ez eléggé vegyes. Viszont mi nálunk azok jelennek meg, akik ezt szeretik. Tehát én tudom, hogy vannak, akik ez ellen vannak, meg akik mindenfélét elmondanak, de általában csak azt szeret táncolni, aki tud. Vagy egyik van elő, vagy a másik, tehát vagy tud és megszereti, vagy szeret táncolni, vagy szeretne megtanulni táncolni, és akkor meg is tanul. Tehát azok, akik eleve elutasítják ezt az egészet, ugye nem kell ez, hogy mindenkinek tetszen, de aki elutasítja, annak nem tudunk segíteni. Tehát ő így éli az életét.
1: De nyilván azért sokan kerülnek abba a helyzetbe, amiben te is kerültél, ugye, ahogy mesélted a beszélgetés elején, hogy ott voltál a táncparketten, és nem tudtad, hogy jobbra vagy balra, hogy merre indulj, hogy mennyivel könnyebb, ugye, amikor legalább 2-3 lépést, tánclépést tud egy fiatal.
2: Hát igen, és mikor múlik az idő, akkor a fiatalok is rágondolnak arra, hogy diszkó már nincs szinte. Tehát ahhoz képest, amennyi diszkó volt itt Vajdaságban meg a környéken, most egy tized része sincs, vagy még mondhatnám, hogy még annál is kevesebb. Bálak viszont vannak, és ilyen latin estek is vannak. Tehát, hogyha valaki ezen meg akar jelenni, akkor nyugodtan meg tud, és most az előny az, hogy a latin esteken nem kell párba érkezni. Odaállsz a táncparket szélére, már visznek is táncolni, tehát itt nincs probléma. És egyébként nem csak itt az országban, külföldön is ugyanez a tánc ugyanígy működik. Tehát nem kell tudni a nyelvet, a tánc nyelve mindenhol ugyanaz, bárhol látsz egy tánc eseményt, akkor nyugodtan elmehetsz, ma tudsz táncolni, hogyha nálunk megtanultál.
1: Ha az összes tánc közül, amit tudsz, ki kellene választani egyet, mi lenne a kedvenced?
2: Hát ez mindig változó, mindig változik ez a dolog, de talán most a szalsza az, ami legközelebb áll hozzám, amit legtöbbet táncolok.
1: És a szalsza az egyre népszerűbb. Miért? Egyre többen táncolják, ugye, ahogy mondtad, a szalszát azt lehet egyedül is táncolni, de akár párban is.
2: Igen, valószínű, hogy a lehetőségek miatt, és a zene miatt. Tehát ez a latin ritmusok, ezek megfogják az embert. És itt azért van kihívás is, mert ugye, ha beesünk egy olyan társaságba, ahol még soha nem láttunk senkit, egy teljes ismeretlen emberrel is, akkor van egy kihívás. Tehát kell egy vezetés a fiú részéről, kell egy jó követés a partner részéről, és az, hogy összehangolódjon a páros. Tehát én mindig azt mondtam, hogy amiben kihívás van, azt jobban szeretik az emberek. Yeah!

0: Mi volt neked a legnagyobb kihívás egy kezdő tánccsoportnál, amikor meg kellett őket tanítani táncolni?
1: Az az igazság, hogy ilyenről nem tudok. Tehát én úgy mentem oda, hogy megtanítom őket táncolni, és nem volt igazán olyan, amit azt mondtam volna, hogy nehezemre esik, vagy hogy nem jön össze. Tehát a szülőket távol tartani a gyerekektől, ez mondjuk egy elég nehéz dolog, mert bejöttek az órára, és amikor mondok valamit, akkor rögtön felugrott kettő, hogy nem az a bal lábad, nem ez a jobb kezed, és akkor összekeverték a gyerekeket, akkor mondtam nekik, hogy akkor a szülők menjenek, sétáljanak egyet a városba, addig a gyerekek megtanulnak táncolni, és akkor visszajöttek, akkor meg lehet nézni. De az óra alatt, hogyha ők beleszólnak, akkor a gyerek nem tudja, hogy rám figyeljen, vagy a szülőre figyeljen, vagy mi történjen itt.
0: Kik szeretik jobban a táncot, vagy kiket könnyebb megtanítani, a fiúkat, vagy a lányokat, vagy kik tartanak jobban a táncparkettől?
1: Annyit tudok mondani, a lányok ügyesebbek elsőre, a fiúk meg szorgalmasabbak. Tehát mindenkit meg lehet tanítani, aki szeretné ezt csinálni. A lányoknak valahogyan közvetlenebb a mozgásuk a tánc. A fiúk azok kicsit olyan darabosak, olyan kicsit kemények, de hát ez is kell, hogy férfi legyen valaki a színpadon, mert sajnos sokat látunk, aki táncol és a női mozgást veszi föl, mert ugye lehet, hogy női tanárja volt neki, vagy valami, és akkor nem szóltak neki, hogy azért ne rázd a fel neked annyira, mert az egy kicsit lányos.
0: Ugye te több generációt oktattál már, több generáció fordult meg nálad. Észreveszel-e különbséget a mai fiatalok és a régebbi tanítványait között?
1: Hát rengeteg különbség van, ég és föld. Tehát ahogy múlik az idő, sőt nem csak az idő, hanem területileg is. Tehát hogy van, hogy ugyanebbe Szabadka városba, másik iskolába teljesen mások a gyerekek. Tehát valószínű, hogy az ő környezetüknek a hatása is a gyerekekre, hogy mennyire figyelmesek, hogy mennyire toleránsak a másikkal, mert ugye akaratlanul is valaki rálép a lábára, tehát úgy még senki nem tanult meg, hogy ne lépjenek a lábára, ők se fognak, vagy hogy valaki összeütközik a másikkal, mert épp annyira benne van a figurába, hogy ezt meg kell csinálni, és ott a másiknak is ott a lépése. De van, ahol egészen ilyen mérgesek lesznek, meg majd visszaadom neki, van, ahol meg teljesen bocsánat, megyünk tovább, nagy mosoly. Tehát annyira nagy különbségek vannak, hogy minden csoport szinte egy külön élet, külön kihívás.
0: És a jelen pillanatban is foglalkozol felnőtt oktatással, ugye, itt a közelmúltban indult egy csoport, amihez még lehet csatlakozni, igen. De egy felnőtt miért kezd el egy bizonyos kor után táncot tanulni?
1: Hát azért, mert a fiatal korában a mostani felnőtteknek volt valami táncélménye. Amikor valami táncesemény volt, vagy éppen eljutott diszkóba, vagy éppen valami, és a tánccal kapcsolatban jó érzése volt, és hiányzik az életükből. És azt kell mondjam, hogy most 40 éves kor fölött van az átlag életkor egy-egy ilyen tánceseményen. Tehát a középkorosztály, vagy inkább az idősebbek azok, akik jobban járnak a tánc eseményekre is. Akár párba, akár egyedül.
0: És van érdeklődés a tánc iránt a felnőtt
1: persze,
0: korban?
1: Persze, mindig van. Mindig jönnek, aztán mikor megtudják, mert sokan nem tudom, tehát nagyon sokan látják a hirdetéseinket, de sokan még utána egy-két hétre is jelentkeznek az órákra, hogy ők azért szeretnének csatlakozni még a csoporthoz.
0: Meddig tart ez a tanfolyam, és milyen táncokat lehet ott nálad megtanulni?
1: Hát most két tanfolyamon van folyamatban Szabadkán, az egyik az egy latin, tehát ilyen szalsza bachatás csapat, a másik az pedig egy klasszikus tánc, tehát keringők, tangó, slow fox, foxtrot és így tovább, tehát ilyen.
0: Melyikre nagyobb az érdeklődés?
1: A klasszikusra nagyobb az érdeklődés még mindig. Ugye a bálak azok elég jó hírbe vannak itt a városban és a környéken, és az emberek oda is szeretnek járni. És nehogy csak igyonak meg egyenek ott a mulatság alatt, ezért a táncot szeretnék megtanulni, és egy kicsit szebben táncolni, mint az összes többi.
0: Ugye említettük azt is, hogy te nagyon sok táncot tudsz, és táncolsz, és oktatsz. Melyiket a legnehezebb megtanulni, vagy oktatni?
1: Egyénfüggő, tehát hogy kinek legnehezebb megtanítani, mert vannak, akik ilyen pörgősek, azoknak a lassú táncok mennek nehezebben, mert úgy mindig túllépik, és az a probléma, hogy a táncban nem is a lépése nehéz, hanem amikor nem kell csinálni semmit, és akkor van egy plusz mozgás, az teljesen nem kell oda. És az ilyen hiperaktív mozgó, izgő mozgók, azok mindig tesznek, vagy elkezdenek meszelni hozzá, vagy valami történik, tehát ki akarják tölteni a zenét egyébként. A másik réteg az pedig, aki nem képes fölvenni azt a tempót. Tehát, hogy elkezdi azt a tempót, amiben kell táncolni, a gyors táncokat, és utána ő lelassul valamiért. Most elfárad, vagy már nem figyel oda, vagy nem szereti. Tehát így nem tudnék mondani, hogy most ezt vagy azt a könnyebb vagy nehezebb. Attól függ, hogy kinek tanítok valamit.
0: És hogyha te saját magadról beszélsz, neked melyik táncot volt a legnehezebb megtanulnod?
1: Hát ezt most lehet, hogy rossz elmondani. Nekem a bachata az a tánc, ami most nagyon népszerű, és meg kellett tanulnom, és tanítom is, de a szívemhez nem áll elég közel. Mert sajnos elment egy olyan irányba ez a stílus, ez az irányzat, ami nekem nem igazán jön be. Tehát nagyon sok hullámzás van, nagyon sok kreált mozdulat van benne, tehát nem egy természetes tánc, amit az emberek táncként, tehát hogy szól a zene és jól érzem magam, hanem már szinte ilyen akrobatikus mozdulatokat igényelnek bele a fiúk, és a lányoknak úgy kicsavarják a kezét, lábát, derekát. Szóval ez már nekem egy kicsit sok. Egyébként én szeretem táncolni, de nem erőltetem a figurákat, nem erőltetem azokat a dolgokat, amik szerintem már természetellenesek. Van, aki meg exhibicionista, és akkor ezeket szereti. Tehát megint csak ízlések és pofonok. A tánc az egy ilyen dolog.
0: Mondjuk, ha elmegyünk Kubába, és itt megtanultuk a szalszát, akkor ott fel fogjuk magunkat találni, és jól fogjuk magunkat érezni, mert megtanultuk azt a szalszát, amit ők is ott táncolnak?
1: Ez biztos. Először csodálkozni fogunk, hogy ők hogy táncolják. Egy picit máshogy táncolják. Egyébként a benszülöttek, tehát azok, akiknek a néptáncuk a szalsza, ők nem tanulják sehol, hanem kimennek az utcára, és ott táncolja mindenki. És akkor belemegy az életükbe, tehát kiskoruk óta mindenhol az történik, és ők van egy saját stílusuk. De egyébként a figurák, a vezetéskövetés és a ritmus az mindenhol ugyanaz. Tehát amit itt megtanulsz, azzal nyugodtan lehet táncolni kint Kubába is.
0: Térjünk vissza akkor a táncórákra. Hogyan zajlik nálad egy táncóra?
1: Hát nálam úgy van, hogy először, hogyha volt már előző óra, akkor van egy gyakorlás, egy rövid gyakorlás, néhány zeneszám ilyen emlékeztető, hogy mit felejtettünk a múlt hét óta. Utána, ha új táncot tanulunk, akkor először két sorba állunk, a fiúknak külön megmutatom a lépést, utána a lányoknak megmutatom a lépést, utána megpróbáljuk zenére, utána megpróbáljuk párba, és utána még csinálunk esetleg pár cserét is, hogy ne csak egy emberrel tanuljuk meg táncolni, hanem bárkivel, aki az útba kerül a tánc téren.
0: És akkor ez azért jó, az ilyen pár cserés tánc, hogy akkor ne csak a saját párunkkal tudjunk?
1: Hát most az élet az kiszámíthatatlan, tehát találkozok olyan személyekkel, akikkel idézőjelben illik táncolni. Tehát az ismerősökkel, ha találkozok egy buliba, most hogy van, hogy én most nem táncolok velük? Itt mindenki mindenkivel táncol, és sokkal jobb érzés az, hogyha én biztonsággal táncolhatok bárkivel, és nem csak egy figura soron van egy személlyel, hogy mindig azt táncolom, mert az egyébként meg unalmas. Tehát nincs semmi improvizatív benne. A vezetés követést az egy személlyel nem lehet megtanulni, mert mindenkit máshogy kell egy picit vezetni, más mennyi energiával, más előkészítésekkel a forgások előtt, és így tovább. Tehát ezt gyakorlat teszi a mestert ugyanúgy, ahol máshol.
0: Elmondok azt, hogy milyen pozitív hatásai vannak a táncnak a testre, de pozitív hatásai vannak a lélekre is.
1: A lélekre biztos nekem. Nagyon sokan a táncosaim azt mondják, hogy nehézkesen jött el az órára, mert úgy már nem is volt kedve semmi, meg este volt, meg el volt fáradva. Azért amikor megy haza, olyan föltöltődve megy haza, hogy úgy örül, hogy végül is eljött. Tehát azt mondják, hogy a léleknek nagyon sokat tesz. Tehát földobja a hangulatot, földobja az energiákat, egészen más gondolatai lesznek az embernek, mosolygósabb lesz, és így tovább. Ez biztos, hogy pozitív.
0: Elmondtuk, hogy táncoktatással foglalkozol, felnőtt képzés van folyamatban, de nyilván vannak terveid is, ezekről a tervekről beszélj most, a közeli vagy a távoli terveid.
1: Különösebben nem szeretnék újítani a terveimbe, tehát ugyanúgy szeretném vezetni tovább azokat a csoportokat és azokat az embereket, akik szeretnének a tánccal foglalkozni. Nekem a célom egyébként a tánccal, hogy azok az emberek, akik nálam tanulnak, azokkal jó legyen táncolni, és hogy jó nézzenek ki a színpadon. Mert sajnos látok egyre több olyan fiatalt, aki rengeteg figurát táncol, de egyet sem helyesen. Tehát, hogy egyszerűen olyan esetlenül néz ki az egész, hogy ő nyomja a figurát, de ez olyan, mint hogyha Pavarottit én énekelném, szóval az nem az igazi. Tehát inkább aki azon a szinten van, az táncoljon alapot, de az tisztán és szépen, mint hogy 1000 figurát próbáljon oda nyomni helytelenül. Meg hát a partnernek is ugye más az érzés, hogyha valami jó megy, meg kellemesen megy, meg mosolygunk, mint hogyha rángatják oda-vissza, és akkor nem jön össze semmi.
0: Nagyon sok pozitív dolgot mondtunk el a tánc kapcsán. a záró mondat legyen a tiéd, tehát mondd el azt, hogy miért táncoljunk, miért válasszuk a táncot, miért tanuljunk táncolni.
1: A tánc az az egyik legősibb és legegészségesebb életforma. A mozgásra szükségünk van, a zene földobja a lelkünket, egy jó érzés, egy jó társaság, minden, ami a boldog élethez kell.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
5: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
4: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
5: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
4: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
5: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
6: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
7: Műsorajánló.
8: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 90

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Honvédelmi Minisztérium. Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyhoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Az Európai Unió támogatásával fejlesztik a Herceg-Szántó bérek határát kelőt. 3 nap alatt több mint 117 000 repülőjegyet értékesítettek az Air Szerbiában. Érkeznek a részletek. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. Polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Szerbiában a jövő héten október 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon. Az illetékesek szerint elegendő földgáz, villamosenergia és fűtőolaj áll rendelkezésre, így nem számítanak ellátási problémákra. A távfűtési rendszerek műszakilag készen állnak, és ha az időjárás indokolja, a fűtést akár a hivatalos kezdés előtt is elindíthatják. Akik pedig tűzifával fűtenek, már gondoskodniuk kell a téli tüzelőről. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
1: A fűtési szezon kezdetével sokan a tűzifát választják otthonuk melegítése céljából. Többen már a nyár folyamán megvásárolták a tűzifát, de akadnak olyanok is, akik most fogják megvásárolni. A tűzifa ára köbméterenként 10 és 11 ezer dinár között mozog. A tűzifák közül a bükk és a tölgy a legkeresettebb. A telephelyeken a bükkfa iránt a legnagyobb a kereslet, annak ellenére, hogy a tölgy magasabb fűtőértékű, és tovább tartja a parazsat. A tapasztalat azt mutatja, hogy kevesen várják meg a téli hidegeket a tüzelő beszerzésével. Pálfi Karolina, fatelep tulajdonos.
2: Inkább az a jellemző, amikor kimegyünk a fűtés szezonból, akkor elkezdik az emberek úgy lassan vásárolgatni, és ez a nyári időszak inkább. Ez most inkább ilyen pótlás, aki nem vett elegendőt, az 1-2 métereket kipótolják, ahogyha nem elegendő a fa.
1: És a fának milyen az állapota? Önök meg vannak-e vele elégedve?
2: Mi általában igen. Jók a szállítójaink, úgyhogy igen. Van most száraz is, van ami nyers fa. Úgyhogy kinek mi kell.
1: A távfűtőművek már felkészülten várják az új szezont, és a hőenergiaellátáshoz szükséges energiahordozókból is elegendő mennyiséget biztosítottak. A szakemberek most elsősorban az időjárás alakulását követik, hiszen a fűtés korábban is elindulhat. Belgrádban és Újvidéken akkor indul el korábban a távhő, ha a hőmérséklet 3 egymást követő napon reggel 7 órakor 12 Celsius fok alá csökken. Szabadkán ezt az értéket este 9-kor mérik. Ivana Kalanya a Szerbiai Távfűtőművek Szövetségének közgyűlési elnöke. Készen állunk október 15-ére, és természetesen felkészültek vagyunk. Napi szinten figyeljük, mindannyian figyeljük az előrejelzéseket. Lehűlés esetén készen állunk arra, hogy reagáljunk, és megkezdjük a fűtési próbákat, valamint a hőenergia szolgáltatást már október 15-e előtt is. A téli energiaellátás biztosításához szükséges energiahordozókból elegendő mennyiség áll rendelkezésre a szakemberek szerint. A hőerőművek karbantartása pedig a végéhez közeledik. A legnagyobb kihívást jelenleg a szénkészletek növelése jelenti. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis lassabban érkezik a külföldről vásárolt szén, amelyre a hazai, gyengébb tápértékű szén javítása érdekében is szükség van. Az ágazatban dolgozók szerint a megfelelő tartalékok mellett a takarékos energiafelhasználás is fontos szerepet játszik abban, hogy Szerbia felkészülten várja a telet.
0: Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyhoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimović, a Szerbiai Gazdasági Kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertéspestis miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változása is hozzájárult. Szerbia a sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fedezi, a többit az EU-ból importált, feldolgozásra szánt, mélyfagyasztott hússal biztosítja. A hazai gazdák ugyanakkor olcsóban vásárolhatnának külföldről malacokat hízlalásra, ami átmeneti segítség.

0: segítséget jelenthetne a hazai malac termelés növeléséig. Az élő súly kilogrammonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A ízósertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árések, valamint az energia, a szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. Az Európai Unió támogatásával fejlesztik a Herceg-Szántó bérek határátkelőt. A szerb oldalon kiépítik a teherforgalmi terminált, bővítik az utasforgalmi terminált, míg a magyar oldalon korszerű, a tergépjárművek ellenőrzését gyorsító berendezéseket helyeznek üzembe. A stratégiai fejlesztésről Újvidéken tartottak konferenciát, Pető Attila riportja.
1: A Herceg-Szántó bérek határátkelő jelenleg a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű járművek nemzetközi áruforgalmát bonyolítja le. A tervezett fejlesztés célja, hogy a határátkelő a nagyobb tehergépjárművek fogadására is alkalmassá váljon. Szerb oldalon a kiviteli terv elkészítetésének megszervezése a Vajdasági Urbanisztikai Intézet feladata, a kivitelezést pedig a szerbiai utakvállalat szakemberei végzik majd. Predrag Knézsevics a Vajdasági Urbanisztikai Intézet igazgatója. Ehhez a projekthez az első szakasz sikeres lezárását követően láttunk hozzá. Ennek során megszerezték a határátkelőhely felújításához szükséges építési engedélyt, így megteremtődtek a további tevékenységek feltételei. A projekt teljes költségvetése 3.064.650 euró. A fejlesztés új kapacitásokat teremt, mondta Barna Zsolta, a Magyar Építési és Közlekedési Minisztérium közúti közlekedésért felelős államtitkára.
2: Nálunk elkészültek az engedélyezési tervek és rendelkezésre állnak az építési engedélyek. Jelenleg a kormány arról határozott, hogy ez év végéig a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést ki kell írni, úgyhogy ezt a következő hónapokban megtesszük, és utána reményeink szerint el tud indulni a projekt megvalósítása.
1: A fejlesztés célja a személy és áruforgalom gyorsabb, hatékonyabb lebonyolítása, egyúttal pedig a szerb-magyar jószomszédi együttműködés erősítése, mondta el Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
3: Magyarország és Szerbia között mintegy 3,4 milliárd eurónyi a külkereskedelmi forgalom. Ez egy nagyon jó szám, és folyamatosan növekvő trendet mutat. Biztos vagyok benne, hogy a bérgi határátkelőn a nemzetközi áruforgalomnak a beindulásával hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy még jobb gazdasági kapcsolatok legyenek Magyarország és Szerbia között, és ezek a számok még inkább növekedést tudjanak mutatni. Szélesebb kontextusban a Vajdaság mosolyával is összefüggésbe hozható ez a projekt, hiszen Béreget a román határral egészen Zombor, Kula, Verbász és Szent Tamáson keresztül összeköti, mintegy 185-186 kilométer hosszan.
1: A több mint 3 millió euró értékű beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozza. A projekt a tervek szerint 2028 áprilisáig valósul meg.
0: Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krajevóból induló járatokra is vonatkozik. A szerb nemzeti légitársaság közlése szerint a promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket. A pontos idő 12 óra 10 perc.
4: Időjárás.
5: Szerbiában ma többnyire felhős időre kell számítani, délutántól pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar. A csapadék először az ország déli és délnyugati részén érkezik, majd más térségekre is átterjed. Északnyugaton a nap végén és az éjszaka folyamán jelentősebb mennyiségű eső is hullhat.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
6: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
8: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
9: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
8: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
9: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Műsorajánló.
10: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannonrádió.
2: Így igaz, ez a Pannonrádió, ti pedig a Pannonpresszot hallgatjátok itt a 91,5-ön. Pataki Zoltán az egyik új résztvevője a Pannonrádió Fitzóna című műsora által indított 31 nap mozgás látványos változás kihívásának. Hogy Zoli miért vállalta a kihívást, azt a folytatásban megtudjuk. Szia!
3: Szia Mónika, és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Nos, ugye azt el kell, hogy mondjuk előjáróban, hogy azért te egy hasonló kihívásnak már voltál a részese, akkor ugye Czalbert Anitával edzettél, és szép eredményeket értél el. Most ismét itt vagy velünk, mi indítatott téged erre?
3: Hát nem adtam fel azt, hogy le kellene, hogy fogyjak. Hát akkor azon az első úgymond edzésen, és hát edzéseken, ott sikerült is leadnom elég szépen 7-8 kilót, de sajnos az hát egy idő után lassan-lassan megint fölkúszott, persze nem folytattam tovább az edzést, és nem figyeltem nagyon az étkezésemre, és ez végett, hát újra följöttek a kilók, és most kaptam egy fülest, hogy van ez a csoport, és hogy nagyon jó motiváló az a rengeteg poszt, amit a tagok felraknak, és hát ezért gondoltam, hogy én is akkor csatlakozok a csoporthoz.
2: Csatlakoztál, és valóban úgy tapasztalod, hogy motiváló az a sok poszt, amit megosztanak, és az a sok kísérő szöveg, ugye most már egyre kreatívabbak a tagok.
3: Igen, hát teljes mértékben úgy gondolom, hogy nagyon jó hatással van. Eddig nagyon sokszor úgy döntöttem, hogy nem kifáradtam már elég jó, nem edzek, vagy nem megyek sétálni, és így látom ezt a sok posztot, hogy azért mindenki megcsinálja azt a napi kis edzést, vagy sétát, futást, vagy bármilyen mozgásformát, és engem ez úgy teljesen motivál, szóval én is magamon meglepődtem, hogy ez mennyire motiváló tud lenni.
2: Tehát akkor ezt abszolút javasolnád azoknak is, akik gondolkodnak azon, hogy meginduljanak-e mozogni, de nem tudják, hogy hogyan lépjenek be a csoportba, és akkor ott majd könnyebb lesz.
3: Hát igen, ezt én nagyon ajánlom bárkinek, hogy lépjen be a csoportba, kövesse a csoportot, és észre fogja venni, hogy kap egy plusz löketet, hogy lesz egy motiváció arra, hogy ő is csinálja azt az ő kis napi rutinját.
2: És azt, amit elmondtál, Zoli, az abszolút igaz, és én is alá tudom támasztani, pedig én aktív vagyok napi szinten, sőt, de vannak olyan napjaim, amikor nincs kedvem, és amikor látom, hogy tényleg valaki már mozgott, és ő megtette, megcsinálta, akkor nekem is muszáj, ha más nem, akkor sétálok, vagy gyalog megyek be a városig, vagy a munkahelyemig, és már az is jó kis edzésnek számít. Neked melyek azok a mozgásformák, amelyeket ott napi szinten végzel?
3: Hát én ezt változó edzéseket csinálok. Ez kicsit attól is függ, hogy milyen napom van, mert most azért elég zűrös napjaim vannak, mert szinte hogy két váltásba dolgozok, lehúzok egy munkát az egyik helyen, meg aztán a másik helyen is, és akkor volt már, hogy este 9:30-kor fejeztem be, és akkor azért még elmentem, körbejártam mondjuk a Palicsi tó melletti parkot, úgyhogy mennek ezek a séták, kettlebell-es edzéseket szoktam ezen kívül még praktizálni, mondjuk azok jó kis edzések, elég gyorsan meg lehet csinálni, jó ki lehet fáradni benne, elég intenzívek azok az edzések, úgyhogy nagyjából ez, még gondolkodtam majd, hogy kerékpározok is, de most ez az elmúlt mondjuk, hogy egy hét alatt nem igazán sikerült, meg hát történt itt a napokban egy kis balesetem is, hogy becsípődött a derekam, amit most így kicsit orvosolni kell, de hát hétfőtől majd folytatom tovább.
2: Szabadon fogunk, tehát akkor nem is olyan nehéz, hogyha van kivel mozogni, és mindig jobb, hogyha vannak társak, van, aki motivál, van, aki megmozgat téged. Hát köszönjük szépen neked, hogy itt voltál, tehát a hallgatókat is arra invitáljuk, hogyha szeretnének csatlakozni akár Zolihoz is, és motiválni őt, vagy hogy Zoli motiváljon titeket, akkor lépjetek be a 31 nap mozgás látványos változás csoportba, és vegyetek részt a kihívásban. Ugye a kihívás arról szól, hogy minden nap kellene mozogni 31 napot, de természetesen mi úgy döntöttünk, hogy mindazoknak, akik a csoport tagjai, akik ott vannak, akik motiválnak, akik legalább egy napot is mozognak, azokat majd jutalmazni fogjuk, de erről egy kicsit később fogok szólni. 10 nap múlt el, Zoli, hogy érzed, ki fogsz tartani a 31 napig?
3: Persze, kitartok. Hát most ez, amit mondtál, hogy minden nap kellene mozogni, mondjuk nálam ez a mindennapi mozgás, ez a munkán is megvan, mert én lefelrohangászok. Én most az elmúlt időszakban a munkahelyemen, hát napi 12-15 ezer lépés alatt sose nem tettem meg, úgyhogy valamilyen szinten az is egy mozgás.
2: Az biztos.
3: És akkor arra tettem még rá plusz a sétát vagy a súlyzós edzést, és úgy érzem, hogy ki fogok tartani, végig fogom csinálni, és ezek a virtuális motivációk, ezek úgymond nagyon jók.
2: Zoli, köszönjük, hogy a csoportba vagy, tartogatunk mi még neked is, és a csoport tagjainak is meglepetéseket, úgyhogy folyamatosan be fogunk ezekről számolni. Köszönjük szépen neked, szép napot, és kellemes hétvégét kívánunk.
3: Köszönöm szépen, és én is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
9: 13 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek.
12: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a voksolás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes kös, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban.

0: Júniusból biztosítja. Hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnak külföldről malacokat hízlalásra, ami átmeneti segítséget jelentetne a hazai malactermelés növeléséig. Az élősúly kilogramonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A ízósertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árrések, valamint az energia, a szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. A Vrányai rendőrség előállított egy fiatalkorút, aki miközben szökni próbált a belügyi szervektől, nekihajtott egy járőrkocsinak. Az esetben több belügyi dolgozó is megsérült. A fiatal mellett egy szintén kiskorú utazott. A járőrök tegnap este 10 óra körül megpróbáltak megállítani egy szágoldó autót. Miután üldözőbe vették őket, az autósok belehajtottak egy rendőrautóba. Az ügyészség vizsgálja az eset körülményeit. Repülőgéppel versenyzett egy BMW sofőrje, a felvétel most a közösségi oldalakon száguld. A videó szerint egy BMW M4 vezetője, az Air Serbia felszálló Embracer 195-ös repülővel próbált versenyre kelni. Az autó a felvétel egy pontján közel 150 km-es óránkénti sebességgel haladt. Egyelőre nem ismert mikor és pontosan hol készült a videó. A 192 RS Instagram oldal beszámolója szerint valószínűleg a Tivati repülőtérre rögzítették. Felvétel végén a repülőgép került előnybe. Az azonban nem egyértelmű, hogy a sebességkülönbség vagy az autó rendelkezésre álló rövid útszakasz döntötte el a rendhagyó versenyt. Egy hete egy 233 km/h sebességgel száguldó BMW-sről is beszámoltunk. A 23 éves sofőrt kivonta a forgalomból a közlekedési rendőrség. Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krajevóból induló járatokra is vonatkozik. A szerb nemzeti légitársaság közlése szerint promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és a Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket.
1: Időjárás.
0: Kedves hallgatóink, Szerbiában a folytatásban is felhős időre kell számítani, későbbiekben pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar.
2: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Espresso. A Panorádió Lifestyle magazinja. Panorádió.
1: Elérkeztünk a Pannapresszó utolsó órájába. Tartalmas órák vannak mögöttünk. Kiderült, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező héten. Beszéltünk arról is, hogy miként tehetjük komfortosabbá házi kedvenceinknek az őszi-téli időszakot, hogy ráadásul a szezonális betegségektől is megóvjuk őket. Beszéltünk a tánc szépségeiről is, és jó néhány érvet felsoroltunk, hogy miért érdemes megtanulni táncolni, akár felnőtt korban. Bemutattuk nektek Pataki Zoltánt, aki az egyik új résztvevője a Pannarádió Fitzona című műsora által indított 31 nap mozgás látványos változás kihívásának. A folytatásban pedig lesznek egészségpercek is, amelyben arról lesz szó, hogy miért kellene mozogni 50 felett, és milyen rendszeres szűrésekre lenne szükség ebben a korban. Tartsatok velünk!

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
5: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
6: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
7: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
6: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
7: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
6: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
7: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
8: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: A rendszeres mozgás 50-en túl az egyik legjobb befektetés az egészségbe, amely segít megőrizni a függetlenséget, a testi épséget és a szellemi frissességet. Ebben az életkorban a sport már nem a teljesítményről, hanem az életminőség fenntartásáról szól. Az egészségpercekben Takács Zoltán edző, táplálkozási szakértő lesz a vendégünk. A riportot teljes egészében meghallgathatjátok majd a 14 óra után kezdődő Feedzónában.
2: Mindenképpen meg lehet úgy élni az öregedést, hogy tovább legyünk erősek, energikusak, férfiaknál potensek, a vitalitásunkat megőrizzük, és nőknél ugyanígy lehet ezekre a dolgokra hatni, tehát lehet optimalizálni az alvást, a regenerációt, a táplálékbevitelt. Tehát az a legnagyobb baj, én úgy látom az 50 pluszos korosztálynál, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű fehérje bevitel sincs meg. Tehát ugye nyilván ilyenkor jön az, hogy az emberek, főleg a nőknél a hangulatingadozások, a rossz alvás, a menopauza környékén teljes mértékben a regeneráció is a felére csökken. Úgyhogy igen, ezek olyan változások, amikre figyelni kell. És főként az az egyik legfontosabb, hogy menjünk el szűrésre, menjünk el laborokra, mert abból nagyon sok minden kiderül, és időben megfogunk még nagyon sok mindent. Ha nincsen semmilyen problémánk, és nincsenek semmilyen tüneteink, akkor is azt mondom, hogy fél évente érdemes egy teljes vérképet csinálni, de vannak olyan laborértékek, amelyek különösen fontosak, hogy ismerjünk ebben az életkorban, és az is fontos, hogy legalább valamennyire értjük, hogy mit árulnak el rólunk. És az a lényeg, egy fontos dolog, hogy mindig azt mondom, hogy ne akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni, amikor már tüneteink vannak. Tehát a labor az egyik legnagyobb előnye, hogy bizonyos kockázatokra már akkor felhívja a figyelmet, amikor még teljesen jól érezzük magunkat. Úgyhogy 50 fölött én több területet is nagyon fontosnak tartok a laborba. Igazából az egyik legfontosabb a vércukoranyagcsere, amihez mindig kell éhomi, inzulin, hemoglobin IC. Akkor a szív- és érrendszeri kockázatokra mindig kellenek a vérzsírok, az LDL, HDL, koleszterin, a trigliceridek, és hogyha lehetőség van, akkor az ApoB vagy a LPA is, ami egy genetikai reagens, és ha a máj és vese funkciókkal is tisztában vagyunk, az is nagyon fontos, tehát általában a vese funkcióra a karban, vagy kreatinin, GFR, ugye a GFR a vese filtráció szűrési képessége, és nyilván a nőknél nagyon fontos a pajzsmirigy működés vizsgálata, férfiaknál pedig, ha főleg az ünnepek is jelentkeznek, akkor a tesztoszteron, az ösztrogén, a bioaktív tesztoszteron, ezek a legfontosabbak. És itt azért egy lényeges dolog az, hogy ha van is csillagunk, akkor tehát valami referencia értéken túli tartományban van, akkor se egyetlen csillagot vagy értéket nézzük, hanem a laborértéket összefüggésben az életkorral, tünetekkel, gyógyszerekkel, életmóddal. Tehát figyeljünk arra, hogy amikor megcsináltatunk egy labort, ha látunk rajta valamit, az nem diagnózis, inkább egy olyan műszerfal, ami megmutatja azt nekünk, hogy merre érdemes vizsgálódni. Úgyhogy én erről, ezt a labor témáról inkább így beszélnék. A legfontosabb üzenet az 50 pluszos korosztálynak, vagy ennek a generációnak az, hogy 50 felett semmiről sem késtünk le. És nem kell 20 évesnek látszani, a cél inkább az, hogy sokkal jobban 60-70 éves korban, vagy 80 évesen is legyen erőnk megélni azt az életet, amit szeretnénk. Tehát próbáljuk sokkal jobban odafigyelni magunkra, az életmódunkra, a táplálkozásunkra, a mozgásunkra. Én ezért foglalkozom ezzel a generációval, mert nem egyszerűen éveket szeretnék hozzáadni az életükhöz, hanem életet is szeretnék belevinni ezekbe az évekbe.

0: programajánló.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: A szombati Pannonpretszó végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottatok. A folytatásban is maradjatok, mert hamarosan kezdődik a Fitzóna. Hétfőn Rúzsa Edina és Brasnyó Zoli ébresztiteket, a Presszóban pedig Fackovics Melissa számít figyelmetekre. További szép délutánt és jó rádiózást kíván Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Mi maradunk veletek a Fitzónában is. Tartsatok velünk!

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, háziorvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a voksolás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyihoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimović, a szerbiai gazdasági kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertéspest is miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változása is hozzájárultak. Szerbia a sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fedezi, a többit az EU-ból importált, feldolgozásra szánt mélyfagyasztott húsból biztosítja. Hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnak külföldről, malacokmelésből fedezi, a többit az EU-ból importált, feldolgozásra szánt mélyfagyasztott húsból biztosítja. Hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnak külföldről malacokat hízlalásra, ami átmeneti segítséget jelentetne a hazai

0: járőrkocsinak. Az esetben több belügyi dolgozó is megsérült. A fiatal mellett egy szintén kiskorú utazott. A járőrök tegnap este 10 óra körül megpróbáltak megállítani egy szágoldó autót. Miután üldözőbe vették őket, az autósok belehajtottak egy rendőrautóba. Az ügyészség vizsgálja az eset körülményeit. Repülőgéppel versenyzett egy BMW sofőrje, a felvétel most a közösségi oldalakon száguld. A videó szerint egy BMW M4 vezetője az Air Serbia felszálló Embracer 195-ös repülővel próbált versenyre kelni. Az autó a felvétel egy pontján közel 150 km-es óránkénti sebességgel haladt. Egyelőre nem ismert mikor és pontosan hol készült a videó. A 192-es Instagram oldal beszámolója szerint valószínűleg a Tivati repülőtérre rögzítették. Felvétel végén a repülőgép került előnybe. Az azonban nem egyértelmű, hogy a sebességkülönbség vagy az autó rendelkezésre álló rövid útszakasz döntött el a rendhagyó versenyt. Egy hete egy 233 km/órás sebességgel száguldó BMW-sről is beszámoltunk. A 23 éves sofőrt kivonta a forgalomból a közlekedési rendőrség. Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krajevóból induló járatokra is vonatkozik. A szerb nemzeti légitársaság közlése szerint promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és a Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket.
1: Időjárás.
0: Kedves hallgatóink, Szerbiában a folytatásban is felhős időre kell számítani, későbbiekben pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. solarhero.do.rs 069-123-35-15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax. A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban.

0: Pitzóna.
1: Pitzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pitzóna.
3: Szép napot kívánok! Köszöntök mindenkit a Fitzóna kezdetén. Most már végérvényesen megérkezett az ősz, de a kinti mozgást akkor sem kell elhanyagolni, hiszen még kellemesek a hőmérsékleti értékek. Amiről pedig ma szó lesz a műsorban. Szólunk arról, hogy miért fontos 50 év felett is a rendszeres mozgás, és nem utolsó sorban a rendszeres szűrővizsgálatokra való járás. Takács Zoltán edző, táplálkozási szakértő lesz a vendégünk. Emellett egy szenvedélyes zumbázót is bemutatunk nektek, aki majd elárulja, hogy mi fogta meg ennyire ebben a mozgásformában. Nagy Viktor adásvezető technikus, Szlacki Csilla, Rózsa Róbert és Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést. Maradjatok velünk egészen 14 óráig.
4: Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel

0: FitZóna. Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz. Életmód magazin a Pannon Rádióban minden szombaton 14 és 16 óra között.
1: A FitZóna első órájában ma is megpróbálunk nektek motivációt adni a mozgáshoz. Ma a világ egyik leghíresebb sprinterétől idézünk. Az idézet pedig így szól. A határok csak a fejünkben léteznek. Ha elhiszed, hogy képes vagy rá, akkor már félúton vagy a cél felé, mondta Usain Bolt.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Inzóna.
1: A Pannon RTV életmód magazinja.
2: A rendszeres mozgás 50-en túl az egyik legjobb befektetés az egészségbe, amely segít megőrizni a függetlenséget, a testi épséget és a szellemi frissességet. Ebben az életkorban a sport már nem a teljesítményről, hanem az életminőség fenntartásáról szól. Takács Zoltán edző, táplálkozási szakértő a vendégünk.
3: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Nos, Zoli, miért az 50 pluszos generációt választottad? És elmondom azt is, hogy nagyon-nagyon sok jó témát találunk az oldaladon ebben a témában.
3: Ennek van egy nagyon személyes oka is, mégpedig az, hogy az elmúlt időszakban sajnos több 50 feletti barátomat is elvesztettem, többek között szív- és érrendszeri problémák miatt. Közben pedig azt látom, a saját korosztályomon, a 50 körülieken, hogy nagyon szétnyílik ez az olló. Van, aki elkezd fizikailag leépülni, elveszti az izomtömegét, romlik az állóképessége, egyre több gyógyszert szednek, és úgy érzik, hogy egyszerűen az öregedés része ez, pedig szerintem van egy másik út is. Én 55 éves vagyok, de több mint 40 éve edzek, és pontosan ezért szeretném megmutatni ennek a generációnak, hogy 50 felett még nagyon sok mindent lehet változtatni. Nem is az a lényeg, hogy 20 éveseknek kell lennünk, vagy úgy kell kinéznünk, inkább az a célunk, hogy 60-70 évesen is erősek, aktívak és önállóak legyünk, és ezt lehetőség szerint jó életminőségbe éljük meg. Szóval az öregedés ellen szerintem lehet harcolni, és én abban szeretnék segíteni, hogy az emberek minél tovább tudjanak jól élni a saját testükben, és jól megélni ezeket az éveket.
2: Mondjuk el azt is, hogy egész pontosan mi változik 50 felett. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy tisztába legyünk vele.
3: Hát igen, 50 felett azért ez nem egyik napról a másikra történik valami a szervezetünkkel. Inkább ezek olyan változások, amik korábban elkezdődnek, csak az idő múlásával egyre jobban érezhetővé válnak. Az egyik legfontosabb az izomtömeg és az izomerő csökkenése. Az, hogy az izmaink csökkennek, ez egy olyan természetes folyamat, ezt szarkopéniának hívják, és minden évben 1-3% veszítünk az izomtömegünkből 35-40 éves korunk felett. Tehát, hogyha nem adunk megfelelő ingert az izmoknak, ez az életkor előre haladtával egyre komolyabb probléma lehet. És már pedig az izom nem csak azért kell, hogy jól nézzünk ki, tehát ez nem egy esztétikai kérdés. Az anyagcserénk, a vércukor szabályozásunk, a mozgásképesség, a mobilitás és az önállóság szempontjából óriási jelentősége van. Én azt gondolom, hogy nem csak erről van szó, ezen kívül arról is, hogy a hormonális környezetünk is változik. Ugye hát a nőknél a menopauza környékén jelentősen csökken az ösztrogén és a progeszteron, a férfiaknál pedig ez nem ilyen hirtelen, ez sokkal fokozatosabb hormonális változás történik, és többek között a tesztoszteron szinttel van összefüggésben. Ez pedig nyilván hatással van a testösszetételre, a csontokra, izmokra, férfiaknál, nőknél is, az inzulin érzékenységre, a hasi zsírra. És az a baj, hogy ezekkel együtt emelkedhet a szív-érrendszer és az anyagcsere betegségek kockázata. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sajnos itt minden változik, még a regeneráció és az alvás sem feltétlenül olyan, mint korábban, és ez egy nagyon fontos üzenet, hogy ezek közül nagyon sokat meg tudunk változtatni, tehát nem ez egy kész forgatókönyv. Ezek közül nagyon sok minden megváltozható. Nyilván számít az életkor, és az, hogy edzünk, hogyan táplálkozunk, mennyit alszunk, mennyire figyelünk a szervezetünk jelzéseire. És itt vannak a legnagyobb hibák, hogy sok minden, amin még lehetne ilyenkor változtatni, egyszerűen az emberek csak ráfogják arra, hogy öregszünk.
2: Elengedik a korukat, igen. És jó, hát lesz, ami lesz, és úgy állnak hozzá, hogy innentől már nincs visszaút, mert te sem azt mondod, hogy az öregedést azt meg lehet állítani, nagy Isten visszafordítani, hanem lassítani lehet, és lehet minőségesebben megélni.
3: Igen. Mindenképpen meg lehet úgy élni az öregedést, hogy tovább legyünk erősek, energikusak, férfiaknál potensek, a vitalitásunkat megőrizzük, és nőknél ugyanígy lehet ezekre a dolgokra hatni, tehát lehet optimalizálni az alvást, a regenerációt, a táplálékbevitelt. Tehát az a legnagyobb baj, én úgy látom az 50 pluszos korosztálynál, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű fehérje bevitel sincs meg. Tehát ugye nyilván ilyenkor jön az, hogy az emberek, főleg a nőknél a hangulatingadozások, a rossz alvás, a menopauza környékén teljes mértékben a regeneráció is a felére csökken. Úgyhogy igen, ezek olyan változások, amikre figyelni kell. És főként az az egyik legfontosabb, hogy menjünk el szűrésre, menjünk el laborokra, mert abból nagyon sok minden kiderül, és időben megfogunk még nagyon sok mindent.
2: Említed ugye a labor vizsgálatokat, milyen gyakran javaslod, hogy ez a korosztály szűrésekre járjon?
3: Ha nincsen semmilyen problémánk, és nincsenek semmilyen tüneteink, akkor is azt mondom, hogy fél évente érdemes egy teljes vérképet csinálni, De vannak olyan laborértékek, amelyek különösen fontosak, hogy ismerjünk ebben az életkorban, és az is fontos, hogy legalább valamennyire értjük, hogy mit árulnak el rólunk. És az a lényeg, egy fontos dolog, hogy mindig azt mondom, hogy ne akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni, amikor már tüneteink vannak. Tehát a labor az egyik legnagyobb előnye, hogy bizonyos kockázatokra már akkor felhívja a figyelmet, amikor még teljesen jól érezzük magunkat. Úgyhogy 50 fölött én több területet is nagyon fontosnak tartok a laborba. Igazából az egyik legfontosabb a vércukoranyagcsere, amihez mindig kell éhomi, inzulin, hemoglobin IC. Akkor a szív- és érrendszeri kockázatokra mindig kellenek a vérzsírok, az LDL, HDL koleszterin, a trigliceridek, és hogyha lehetőség van, akkor az ApoB vagy a LPA is, ami egy genetikai reagens, és ha a máj és vese funkciókkal is tisztában vagyunk, az is nagyon fontos. Tehát általában a vese funkcióra a karbamid, kreatinin, GFR, ugye a GFR a vese filtráció szűrési képessége, és nyilván a nőknél nagyon fontos a pajzsmirigy működés vizsgálata, férfiaknál pedig, ha főleg az ünetek is jelentkeznek, akkor a tesztoszteron, az ösztrogén, a bioaktív tesztoszteron, ezek a legfontosabbak. És itt azért egy lényeges dolog az, hogy ha van is csillagunk, akkor tehát valami referencia értéken túli tartományban van, akkor se egyetlen csillagot vagy értéket nézzük, hanem a laborértéket összefüggésben, az életkorral, tünetekkel, gyógyszerekkel, életmóddal. Tehát figyeljünk arra, hogy amikor megcsináltatunk egy labort, ha látunk rajta valamit, az nem diagnózis, inkább egy olyan műszerfal, ami megmutatja azt nekünk, hogy merre érdemes vizsgálódni. Úgyhogy én erről, ezt a labor témáról inkább így beszélnék.
2: Nagyon sok mindent tudunk tőled meg, hogyha felkeresünk ugye akár a közösségi médiában, de most itt a beszélgetés végén mit üzennél a hallgatóinknak, és kérlek mondd el azt is, hogy akkor téged hol tudnak megtalálni azok, akik szeretnének veled dolgozni, akár online konzultálni veled.
3: A legfontosabb üzenet az 50 pluszos korosztálynak, vagy ennek a generációnak az, hogy 50 felett semmiről sem késtünk le. És nem kell 20 évesnek látszani, a cél inkább az, hogy sokkal jobban 60-70 éves korban, vagy 80 évesen is legyen erőnk megélni azt az életet, amit szeretnénk. Tehát próbáljuk sokkal jobban odafigyelni magunkra, az életmódunkra, a táplálkozásunkra, a mozgásunkra. Én ezért foglalkozom ezzel a generáció, mert nem egyszerűen éveket szeretnék hozzáadni az életükhöz, hanem életet is szeretnék belevinni ezekbe az évekbe. És a TikTok oldalon, hogyha esetleg bekövetnek a nevemen akár Zoltán, vagy az Instagramon, akkor ott tudnak nekem írni privátba, és akkor nagyon szívesen meg tudom adni nekik a telefonszámot, amin megkereshetnek, és fel tudják venni velem a kapcsolatot ebben a témában.
2: Zoli, nagyon szépen köszönjük neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, és ezt a témát is egy picit ki tudtuk vesézni, de természetesen egy következő alkalommal folytatjuk. Köszönjük szépen neked, és további
3: nagyon
2: szép
3: szívesen.
2: Napot.
3: Nagyon szívesen. Én is köszönöm. Minden jót.

0: programajánló.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Murhalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.morahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást!
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Az orosz fél kész olajat és olajtermékeket szállítani az amerikai és a világ piacra. Erősítette meg a Kreml Donald Trump és Vladimir Putyin korábbi megegyezésére reagálva. A két elnök korábban arról egyeztetett, hogy Washington 2027. április 7-ig engedélyezi a dízelüzemanyag szállításokat Oroszországnak. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország azonnal több mint 300 000 tonna dízelt szállít az amerikai és a nemzetközi piacra. Novemberben további 500 000 tonnát, közvetlenül ezt követően pedig 1 millió tonnát. Az orosz energiával kapcsolatban nagyszerű bejelentésnek köszönhetően a dízelüzemanyag ára az amerikaiak számára, sőt az egész világon rekordmértékben és gyorsan csökkenni fog, fogalmazott. Eközben az Európai Unió évek óta az orosz energiafüggőség csökkentésére és Moszkva olajbevételeinek visszaszorítására törekszik, azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok megnyithatja saját piacát, gazdaságilag gyengítheti az európai nyomásgyakorlást. Oroszország új vevőt találhat és bevételhez juthat az eladásokból. Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyihoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimović, a szerbiai gazdasági kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertéspest is miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változása is hozzájárult. Szerbia a sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fizeti, és fedezi a többit az EU-ból importált feldolgozásra szánt mélyfagyasztott hússal biztosítja. Hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnának külföldről malacokat ízlalásra, ami átmeneti segítséget jelenthet hazai malac termelés növeléséig. Az élősúly kilogrammonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A ízossertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árések, valamint az energia, szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. Lezárta az egységes választói névjegyzéket, jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árések, valamint az energia, szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra szerbiai közé.

0: közösségi vagy városi közigazgatási hivatalban. Összefogással tisztították meg a szabadkai Zorkahely közösség területét ma reggel. A résztvevők kesztyűt húztak, szemetes zsákokat ragadtak, majd bejárták a környéket, hogy összegyűjtsék a felelőtlenül eldobált háztartási hulladékot és a nagyobb méretű lomokat. Az akció során a Deszkás erdőhöz vezető utcákat tisztították meg a hulladéktól.
1: Időjárás.
0: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 18,5 fok van, az elkövetkezőkben egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Hitzóna.
1: Pitzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pitzóna.
3: Ti a Fitzónát hallgatjátok itt a 91,5 MHz-en. Az első órában arról beszélgettünk, hogy miért fontos az 50-en túliaknak is a rendszeres testmozgás. A második órában pedig egy szenvedélyes zumba táncost mutatunk be nektek. Tartsatok velünk!

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.

egészség és szépség, gasztrofit, mozgás, alakreform és interjú. Fitzóna, mert az életerő mindenkinek jár. Amikor a zumbáról beszélgetünk, a legtöbbeknek a pörgős latin ritmusok és a tipikus fitness órák hangulata ugrik be. De vajon milyen arcát mutatja a kőkemény, magas intenzitású kardio edzés, ha egy férfi lép be a terem közepére? Pósa Gábor zumbatáncossal beszélget Szlacki Csilla.

0: mert az életerő mindenkinek jár.
1: Pizzóna, a Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Gyakran él bennünk a kép, hogy a latin ritmusok és a pörgős táncórák világa kizárólag a nőknek kedvez, de vajon mi történik akkor, amikor egy férfi nem csak hallgatja az ilyenfajta zenét, hanem elsajátítja mozdulatokat? A mai adásban ledöntjük a sztereotípiákat, vendégemmel azt a világot járjuk körbe, ahol a tánc nem csupán önfeled kikapcsolódás, hanem kőkemény fizikai edzés is. Itt van velem a stúdióba Pósa Gábor, akivel a zumba világáról beszélgetünk. Szia Gabi, üdvözöllek!
3: Szia, üdvözöllek én is, és üdvözlöm a rádióhallgatókat.
2: Nos Gabi, hogyan keveredtél az első zumba órára?
3: Hát ez érdekes, egy orvosi kontrollvizsgálat során került szóba a mozgás fontossága a CMT állapotom kapcsán, és a fizioterapeutám Szikora Róbert javasolta, hogy tegyek egy próbát a zumbával. Bár elsőre szokatlan ötletnek tűnt, megbíztam a szakértelmében, és azóta is végtelenül hálás vagyok neki a tanácsért. Hát tisztán emlékszem, mikor először felhívtam Melit, Oszlogy Melit, tehát ő az edzőnknő, hát félve, izgulva, hogy jaj, mi is lesz, készséggel fogadott, elmondta, hogy hol található a fitnessterem, mi kell az órára, és sok szeretettel vár. Hát az akkori fitnessklubba lépcsőn föl mentem lassan félve. Érdekes volt így elsőre találkozni a zumbával. Nagy örömmel várt mindenki, mert is örült, hogy végre egy férfi, aki zumbázik. Végül is a zumbát egy férfi tanálta fel, úgymondva. És beálltam, az első gyakorlatok kicsit nehezen mentek, de aztán már belejöttem.
2: És voltak már próbálkozásaid előtte, ami a fizikai aktivitást, az edzést illeti?
3: Igen, az évek során több különféle edzésformát kipróbáltam. Bár mindegyiknek megvolt a maga értéke, igazán a zumbánál éreztem azt, hogy megérkeztem, és megtaláltam önmagam. Itt a mozgás nem kötelező nyűg, hanem valódi örömforrás.
2: És mi volt a legnehezebb az elején? A lépések koordinációja, vagy inkább a gátlások leküzdése a teremben?
3: Egyértelműen a lépések koordinációja jelentette a legnagyobb kihívást a kezdetekben, mivel mindig is nagyon szerettem a latin zenét, és korábban tánciskolába is jártam, a ritmus és a zene iránti rajongás adott volt, a gátlások leküzdése így nem okozott gondot, viszont az összetettebb mozdulatsorok pontos lekövetése az elején komoly odafigyelést igényelt.
2: Ugye minden táncnál nagyon fontos a jó zenei szelekció. Milyen zenei stílusok állnak hozzád a legközelebb az órákon?
3: Nehéz lenne egyet kiemelni, mert mindegyik stílusnak megvan a maga sajátos varázsa és hangulata. A kumbia eleganciája, a salsa játékossága, a reggaeton ereje, vagy a pörgős latin pop sodrása mind hozzátesz valamit az óra ízéhez. Éppen ez a műfaji sokszínűség az, ami megunthatatlanná teszi az edzéseket.
2: És mennyire segít a hétköznapi stressz levezetésében ez a fajta mozgás? Tudsz teljesen kikapcsolni, miközben figyelned kell a koreográfiára?
3: Hihetetlenül sokat segít. Amikor átlépem a terem küszöbét, a külvilág teljesen megszűnik létezni. Bármilyen feszültség halmozódott fel bennem a nap során, az mind elpárolog. Csak a zene, szuper hangulat és a jó társaság számít. Ez a fajta mozgás nem egyszerűen kikapcsol, hanem teljesen feltölt energiával.
2: És volt olyan koreográfia vagy dal, amit először teljesen idegennek éreztél, de ma már a kedvenced?
3: Hű, ez egy jó kérdés. Alapvetően minden dal és koreográfiát kedvelek. Mindegyiknek megvan a maga helye az órán végül is, ha viszont mindenképpen ki kellene emelnem egyet, ami különösen közel áll a szívemhez, az a Pitbull és Lenier közös eladásában a Cantare. Ennek a dalnak a lüktetése és az energiája garantáltan magával ragad minden alkalommal.
2: És milyen a hangulat egy-egy órán? Mennyire befogadó és energikus a csapat?
3: Leginkább egy brazil karnevál kitörő energiájához tudnám hasonlítani. A csapat hihetetlenül befogadó, nyitott és energikus. Az első pillanattól kezdve érzi a közönség megtartó erejét, olyan pozitív légkör jön létre a terembe, ami utolsó percig lendületbe tartja az embert. És a Mellinek is van egy sajátos energiája, ami feldobja az embert az edzésen, úgyhogy többek között neki is köszönhető, még hát a latin zenének.
2: Mit ad neked férfiként ez a fajta edzés, amit esetleg egy hagyományos edzőteremben vagy súlyzós edzésnél nem kapnál meg?
3: A hagyományos edzőtermi vagy súlyzós edzéshez képest ez összehasonlíthatatlanul többet nyújt élményben. Ez egy igazi életérzés. Nem csak az izmokat dolgoztatja meg, hanem tiszta energiát, örömöt és szabadságérzetet ad, amit a gépek közt keringve nehezen lehetne megtalálni. Viszont az edzőterminek is megvan a saját előnye, van egy közösség ott is, ami kialakul.
2: Egy-egy óra után mennyire érzed magad kifacsarnak, és hogyan fejlődött az állóképességed a kezdetek óta?
3: Egy-egy intenzívebb óra végén természetesen érezhető a jól eső fáradtság, de ez nem a kimerültségről szól, hanem a teljes feltöltődésről, legalábbis én nálam. A kezdetekhez képest látványos fejlődésen mentem keresztül az állóképességem, amit az első hetekben még komoly kihívásként éltem meg, azt ma már sokkal könnyebben, jobb tüdőkapacitással és sokkal több energiával csinálom végig.
2: És ha már az edzésekről beszélgetünk, melyik az a testrész vagy izomcsoport, amit a leginkább megdolgoztat a Zumba? Ugye meglepő módon nem csak a lábak, de a törzs és a kórizmok is végigfeszülnek egy-egy edzés alatt.
3: Valóban az egész testet komplexen megmozgatja, kivétel nélkül. Mindegyik izomcsoport kap terhelést, bár sokan azt gondolják, hogy ez elsősorban a lábakat vesz igénybe, a folyamatos csípő és törzs mozgások miatt a korizmok, a has és hátizmok, de még a karok is végig aktívan dolgoznak. Szerintem mindegyik izmot végig mozgassa, és nincs olyan izomcsoport, úgymondva, amit nem mozgat át.
2: Volt már olyan, hogy izomlázad volt egyébként?
3: Volt, hogy túlpörögtem, és olyankor. Úgyhogy néha vissza kell vennem, mert képes vagyok arra, hogy túlpörgök, túl beleviszem, és ezt még tanulnom kell.
2: És heti hányszor jársz a zumbára?
3: Heti kétszer, kedden is csütörtökön van egy órás az edzés, este 8 órától.
2: Te úgy érzed, hogy ez a heti két alkalom, ez bőven elég, és tehát teljesen elég a fizikai állóképességedhez?
3: Igen, szerintem igen.
2: És észrevetted a testalkatodon, vagy a tartásodon a változást azóta, hogy rendszeresen jársz?
3: Határozottan igen. Nem csak azt vettem észre, hogy nagyságrendekkel jobb lett a kondícióm, hanem a mozgásom is lényegesen koordináltabbá, lazábbá és magabiztosabbá vált. A rendszeres edzés a mindennapi tartásomra és az általános közérzetemre is nagyon kedvező hatással van. Azt értem el, amire így büszke vagyok, hogy van egy futás edzés, amit megcsináltam, egy 9 hetes futás edzés a kiserdőben, a sétányon ülva, 0-ról futás, és elértem azt, hogy 3 kilométert le tudok most már futni, fél óra alatt úgymondva.
2: Tehát akkor te a zumba edzéseket és a futást szoktad kombinálni hetente?
3: Igen, heti 1-2 alkalommal, attól függ, hogy hogyan érek rá.
2: És egy ilyen pörgős, izzasztó kardioedzésnél, mint a zumba, muszáj figyelni ugye a táplálkozásra is. Te mennyire vagy tudatos?
3: Szerintem semmi sem kötelező, de ha az ember rendszeresen és intenzíven mozog, a teste meghálálja az odafigyelést. Én személy szerint törekszem a tudatosságra, kiemelten igyekszem figyelni arra, hogy minél több vitamint és megfelelő tápanyagot vigyek be a szervezetembe, mert ez elengedhetetlen a regenerációhoz.
2: És végezettől, Gabi, mit üzennél azoknak, akik titkon kedvet kapnának a zumbához?
3: Azt üzenném nekik, hogy hajrá, tegyék meg az első lépést, bátran vágjanak bele, mert a csapat fantasztikus, és sok szeretettel várunk mindenkit az edzésen. És ahogy a mondás is mondja, jobb ma egy edzés, mint holnap egy bűntudat.
2: Hát ez kiváló végszó. Pósa Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy bevezetett minket a zumba világába.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.

0: Pizzona.
1: Nem csak nőknek.
2: Pizzona.
3: A hétvégi tiptár a fit mindennapokhoz.
2: Ti a Fitzónát, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgattátok itt a 91,5-ön. Kövessetek bennünket a Facebookon is, hisz ott is osztunk meg az egészséges életmód támogatását célzó tartalmakat. További szép délutánt és kellemes hétvégét kíván Nagy Viktor adásvezető technikus, Szlacki Csilla, Rózsa Róbert és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium. Új üzemet nyit a Junko Preševóban és környékén. Idén ismét megszervezték a már hagyományosnak számító palicsi túrázók találkozóját. Jönnek a részletek.
6: Választások 2026.
8: Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a választói névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Hódegyházában tettek látogatást a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltjei és tisztségviselői. Program során a mezőgazdaságból élő családok és egy helyi gyógynövényfeldolgozó vállalkozás fejlesztéseit vették szemügyre, amelyeket tartományi és magyarországi pályázatok segítettek. Megtekintették továbbá a helyi általános iskola felújított homlokzatát, valamint a Szent István Király Hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesület épülő székházát. A látogatás lakossági fórummal zárult. Horváth Káta Jóridán riportja.
9: A Piri család fölműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. 8 évvel ezelőtt kezdték meg a juhok tenyésztését. Jelenleg 250 egyedből áll az állományuk, amelyet idén 33 juhal bővítettek. Az állatok törzskönyvezettek. A fejlesztéseket saját erőből, valamint pályázati támogatások segítségével valósították meg. Törzskönyvezett állatokat és mezőgazdasági gépeket szereztek be. A legutóbb vásárolt trágyaszóró pótkocsi és a bálacsomagoló gép jelentős segítséget nyújt a szárazság okozta takarmányozási nehézségek áthidalásában. Piri Baja, a gazdálkodó hódegyháza.
10: A gyerek ugye fölnőtt, megházasodott, úgy döntött, hogy itthon marad, és ő folytati tovább a juhok tenyésztését, és akkor így belevágtunk tehát közösen csináljuk, minden közösen csinálunk.
9: Szemerédi Ernő vállalkozása gyógynövények, főként kamilla, menta, citromfű és fehér májva gyökér termesztésével és feldolgozásával foglalkozik. A tartományi fejlesztési alap támogatásával egy aggregátort szereztek be a menta öntözésének biztosítására. A termékek 95%-át külföldre, köztük Magyarországra, Szlovákiába, Csehországba, Bosznia-Hercegovinába és Ausztriába exportálják. A Prosperity Alapítvány pályára. A termékek 95%-át külföldre, köztük Magyarországra, Szlovákiába, Csehországba, Bosznia-Hercegovinába és Ausztriába exportálják. A Prosperity Alapítvány pályázatán nyert kis traktor, kapcsolható eszközök és szitarendszerek

0: gyógynövények között, valahogy olyan romantikus ez az éles stílus.
1: A küldöttség megtekintette a dr. Tihomir Osztoigy általános iskola helyi kihelyezett tagozatának elkészült homlokzati felújítását. A hűszigetelést és festést magában foglaló munkálatok 5,7 millió dináros tartományi eszközökből valósultak meg. Ezt követően a Pásztor István Alapítvány támogatásában részesült kedvezményezetet látogatták meg, aki a támogatásból egy elektromos mopedet szerzett be. Tóbiás József, a VMS képviselőjelöltje.
2: Tudni kell, hogy a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül és a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül ugye a Magyar Állam támogatásával és néhány olyan helyi, illetve innen elszármazott vállalkozó támogatásával valósul meg, amely nagy örömet fog jelenteni az itt a hagyományőrzéssel, művelődéssel foglalkozó embereknek is, egy közösségi teret is biztosít az itteni magyaroknak. A lakossági fórumon Kovács Elvira, illetve Kónya Róbert kollégáimmal arra fogjuk buzdítani az itt összegyűlt embereket, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget biztosítsák a támogatásukról az ötös szám bekarikázásával az október 25-i választásokon, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy megőrizzük a belgrádi érdekképviseletet, és hogy a Vajdasági magyar közösség egyetlen legitim képviseletét így tudjuk országos szinten megőrizni.
1: A lakossági fórum előtt a Szent István Király Hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesület jövőbeli székházának építési munkálatait is megtekintették.
3: Alekszandr Vucic szerint ő a nép szolgája, de azokkal szemben határozottan fellép, akik külföldről akarnak uralkodni Szerbia felett. Az Alekszandr Vucic Egyesült Szerbia választási lista vezetője erről a Leskovácon tartott nagygyűlésen beszélt. Hangsúlyozta, hogy ezt soha nem fogja megengedni, és amennyiben a választásokon elnyeri a polgárok bizalmát, továbbra is az ország fejlődéséért és előrehaladásáért dolgozik. Vucic kitért a Dél-Szerbia 5 körzetére kidolgozott fejlesztési programra is, amely szerint a térség mellett más, szegényebb önkormányzatok számára is további segítséget jelenthet. Példaként Rekovácot említette, ahol már biztosítottak egy gyárat. A szerb elnök arról is beszélt, hogy Preševóban, Szlavojevád szerb településen a Jumko vállalat új üzemet nyit, amely 80 embernek biztosít majd munkát. Kifogást nyújtott be az Európai Szerbia Koalíció a külföldi szavazóhelyek kijelölése miatt. Politikai tömörülés a köztársasági választási bizottsághoz fordult, mert álláspontjuk szerint a módosított határozat nem oldja meg több mint 20 ezer külföldön élő szerb állampolgár szavazási nehézségeit. A koalíció közlése szerint egyes választóknak jelentős távolságokat kell megtenniük, komoly költségeket vállalva. A Szlovákiában élőket például Bécsbe irányították, míg a kanadai Vancouver, Calgary, Edmonton és Winnipeg választóinak Torontóban kellene szavazniuk. Az Európai Szerbia a vitatott rendelkezések felülvizsgálatát, további szavazóhelyek megnyitását és a választók időben történő tájékoztatását kéri. Azt is szeretnék, hogy a választási bizottság vizsgálja meg, miért nem jelöltek ki az érintettekhez közelebbi szavazóhelyeket.
4: Választások 2026.
3: Idén ismét megszervezték a már hagyományosnak számító palicsi túrázók találkozóját, amelyre 52. alkalommal került sor. A résztvevők a Ludasi, a Vér és a Palicsi tó környékén túrázhattak. A rendezvényel egy időben pedig a Vajdasági Trekking Liga 6. fordulóját is megtartották. Vajtai Viktória riportja.
5: Az esemény központja a hajdújáráson található Ludasi látogatóközpont volt. A résztvevők reggel 9:30-tól gyülekeztek és regisztráltak a helyszínen, majd 10:45-kor hivatalosan is megnyitották a találkozót. Rusák Hajnalka.
6: Azért jöttem, mivel hogy tudom, hogy itt mindig jó a hangulat. Mostanában ritkán futok, viszont a hangulat véget és a barátok, ismerősök véget mindig szívesen jövök ezekre. Buli az egész.
5: A résztvevők 2 különböző hosszúságú túraútvonal közül választhattak. A rövidebb 19,5, a hosszabb pedig 29,8 kilométeres volt. Így mindenki a saját felkészültségéhez és erőnlétéhez mérten választhatott távot. A visszatérő résztvevők között volt Dudás Béla is, aki ezúttal is a leghosszabb útvonal teljesítését tűzte ki célul. Dudás Béla.
7: Szeretném befejezni, lesétálni a 30 kilométeres nagypályát, és

0: különben nagyobb céljaim nincsenek, találkozok a régi ismerősökkel, az 8-10 éve, már most őszintén én sem mondom, meg igazság szerint időskoromban kezdtem is bele ebbe a fajta tevékenységbe, de itt jól érzem magamat a természetbe, az ismerősök körébe, azokkal az emberekkel, akikkel szoktunk találkozni a hegyekbe is.
1: A találkozóval párhuzamosan a Vajdasági Trekking Liga 6. fordulóját is megszervezték a szabadkai Spartacus hegymászó sportklub szervezésében. A résztvevők szintén a ludasi látogatóközponttól rajtoltak, az útvonal pedig a ludasító és a palicsító környékét is érintette. Albert Károly, szervező.
2: Az első rendezvény, amelynek most volt a startja, az a Vajdasági Trekking Ligának a 6. fordulója, tehát ennek összesen 7 fordulója van. Mi a 6. vagyunk a házi gazdájai, körülbelül 130-150 futó jött el. 2 távot biztosítottunk a szabályzat szerint a futóknak, tehát van a rövid táv, amely megközelítőleg 20 km hosszú, és az ludasi tavat kerüli meg, míg van a hosszabb táv, amely 30 km hosszú, az felmegy a Palicsi tóig, érinti a férfi strandot, illetve a Vértót, és onnan megy fel a Májkén szálláshoz, és onnan jön vissza ide a célba.
1: Évről évre egyre többen érdeklődnek a túrázás és a szabadtéri sportolás iránt, amit az idei találkozó résztvevőinek száma is jól tükrözött. Akadtak, akik a hosszabb távok helyett egy kellemes sétát választottak, a közös élmény és a természet szeretete azonban mindenkit összekötött.
3: A pontos idő 16 óra 11 perc.
4: Időjárás.
5: Szerbiában ma többnyire felhős időre kell számítani, délutántól pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar. A csapadék először az ország déli és délnyugati részén érkezik, majd más térségekre is átterjed. Északnyugaton a nap végén és az éjszaka folyamán jelentősebb mennyiségű eső is hullhat.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Let's get down to business.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön. Programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: J-Lo,

0: Reklám.
1: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
2: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
8: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kell. Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
4: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
6: Panorádió. Neked szól.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Some days, things just take way too much of my energy.

0: Reklám.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.

0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
5: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Burak Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: 23 órától.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz. Éjféltől pedig.
6: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
7: Érezd a ritmust. Vedd át az ütemet. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
1: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
5: Panorádió, a te hangod.
6: Éjjel, nappal, 91,5.
7: A

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. A Szenteleki Napok keretében Húzsa Évának ítélték a Szenteleki Kornél Irodalmi Díjat oktatói munkájáért és közösségi szerepvállalásáért. Bazsalikon műfordítói díjjal pedig Ladányi Istvánt jutalmazták műfordítói tevékenységéért, fordítás köteteiért. 8 csapat, 8 sztárkapitány, 8 település és 8 játék. Idén is megrendezték a Saktivitit, amelynek a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ adott otthont. A sakk ezúttal nem csupán a táblán zajlott. A gyerekeknek a logikai feladatok mellett gyorsaságukra, ügyességükre és kreativitásukra is szükségük volt. A megmérettetésen a szegedi csapat szerezte meg az első helyet. Az orosz fél kész olajat és olajtermékeket szállítani az amerikai és a világpiacra. Erősítette meg a Kreml, Donald Trump és Vladimir Putin korábbi megegyezésére reagálva. A két elnök korábban arról egyeztetett, hogy Washington 2027. április 7-ig engedélyezi a dízel üzemanyag szállításokat Oroszországnak. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt szállít az amerikai és a nemzetközi piacra. Novemberben további 500 ezer tonnát, közvetlenül ezt követően pedig 1 millió tonnát.
0: Pannonrádió. A te rádiód. A te hangod.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannonrádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig
9: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
9: Off the Record.

down. North side, east side, cross side, get down.

Akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.